0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
2: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hotel és étterem

0: Városi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Вы слушали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyó szlukacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek harmadik fordulójában az első mérkőzéseket. A dán Aarhus hazai pályán minimális különbséggel legyőzte a Szabák csapatát. A játéknap másik találkozóján a Fenerbahce otthon nyert az osztrák Sturm Graz ellen. A török együttesben az angol Mason Greenwood megszerezte első gólját a 45. percben. A Ferencváros szintén az odavágón 1-0-ra múlta felül a lengyel Gurnyi Zsábzsét. A győztes találatot a 24 éves román középpályás Mariusz Korbu szerezte. Матчу в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Данский Орхус в дома минимально обыграл Сабах. Мишему матчу игрового дня Фенербахче в дома переміг австрийский штурм. На 45-й хвилині своим першим голом за стамбульский клуб визначився англійський вінгер Мейсон Грінвуд. Ференцварош дома минимально переграв польський гурник Забже з рахунком 1-0. Єдиним голом у грі визначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу. Az UEFA döntés értelmében a 2026-27-es idényben már 4 sárga lap után jár automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Az új szabály az őszi liga szakasz kezdetétől lép életbe. A szövetség azzal indokolta a változtatás, hogy a 2 évvel ezelőtti formátumváltás miatt megnőtt a mérkőzés szám, ami aránytalanul sok eltiltást eredményezett a sárga lapok felhalmozódása miatt. A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változik. Az UEFA arról is rendelkezett, hogy a stadionok kijelzőin, ahol technikailag megoldható, ezentúl fel kell tüntetni a rendes játékidő utáni percek múlását is, mégpedig 45+1, 45+2 formában, nem pedig folyamatos időként. Az UEFA szerint a korábbi kijelzőkre vonatkozó előírás elavult volt és rontotta a stadion élményt, hiszen a mérkőzések ma már mobil eszközökön is könnyen követhetők. Згідно з рішенням УЄФА у сезоні 26-27 автоматична одноматчева дискваліфікація в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференції настане вже після 4 жовтих карток, а не 3. Нове правило набуде чинності з початком осіннього етапу. УЄФА пояснила зміни тим, що після реформи формату 2 роки тому кількість матчів зросла, що за спостереженнями призвело до непропорційного збільшення дискваліфікацій через накопичення жовтих карток. Правила щодо подальших попереджень залишаються незмінними. УЄФА також ухвалили рішення, що на стадіонних табло, там, де це технічно можливо, відтепер необхідно відображати хвилини доданого часу у форматі 45+1, 45+2, а не як безперервний хронометраж. УЄФА зазначили, що попередня вимога щодо відображення часу була застарілою, адже матчі сьогодні легко відстежувати й на мобільних пристроях. Mohamed Salah, a török Trabzonspor játékosa lett, a korábbi Liverpool vezér már a klub mezében is pózolt és megkezdte az ismerkedést az új csapattal. Az Anfielden töltött évek alatt a támadó a klub történetének egyik legsikeresebb futballistájává vált. 2-szer nyerte meg az angol bajnokságot, Bajnokok Ligája győztes lett, elhódította a klubvilágbajnoki címet, az UEFA szuperkupát, valamint az angol kupát és az angol szuperkupát is. Salah az angol Premier League történetének legeredményesebb afrikai játékosa és negyedik áll az örök ranglistán, a liga legjobb gólszerzői között. Mohamed Salah stavhrav sem turecko Trabzonspora. Ex-líder Liverpoola vže sfotografovався u futbolci nového klubu ta rozpočal znajomstvo s komandou. Z roky vystupil na Anfieldi forward stav odným z nejúspěšnějších hravcíl v historii klubu. Vin dvíči vyhrval čempionát Anglii, zdobul titul premožce Ligy čempiona, klubno čempionátu světu, superkubka UEFA takož triumfoval u kubku ta superkubku Anglii. Salah je nejkrajším afrikánským bombardérom в історії АПЛ та посідає 4-те місце у списку найрезультативніших гравців ліги за всі часи. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Гірничо з

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
3: Krisztusban, kedves rádióhallgató testvérek! A mai alkalommal folytatjuk az 1700 évvel ezelőtt Níceában megfogalmazott hitvallásunkról való elmélkedésünket. A hitvallásunk szövege, amit értelmezünk, az a Nicea konstantinápolyi hitvallás szövege, mert ezt a hitvallást imádkozzuk minden egyes szent liturgia alatt is. A mai alkalommal eljutottunk Jézus Krisztus megtestesülésének a titkához, ami így hangzik a hitvallásunkban. És megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. A Szentháromságos Egyisten egyik titkáról szól ez az egy mondat, amelyről többször is hallunk és olvasunk a Szentírásban. A Teremtés könyvének 22. fejezete, a 18. versében ezt olvasjuk, hogy az Isten megígéri Ábrahámnak a megváltó elküldését, amikor arról szól, hogy a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Aztán másik két helyen még, utódodban nyer áldást a föld minden népe. A Teremtés könyvében háromszor is elhangzik az az ígéret, hogy Ábrahám utódában fog áldást nyerni a föld minden népe. A próféták is több alkalommal is jövendőlnek arról, hogy el fog jönni a messiás, a megváltó, az Úr fölkentje erre a világra. Mikás prófétánál ezt olvashatjuk, de te Efrátai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda nemzetségei között, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója. Vagy Izaiás prófétánál ezt olvashatjuk. Veszőkél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből, az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és kedvetelik az Úr félelmében. Egy másik helyen Izaiás prófétánál pedig ezt olvashatjuk, íme a szűz méhében fogan, fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ezek a proféciák mind arról jövendőlnek, hogy el fog jönni erre a világra a megváltó, a messiás. Az újszövetségi szentírásból is értesülünk ennek az eljövetelnek a mikéntjéről, amikor azt olvassuk Lukács evangélistánál, akkor, amikor Gábriel angyal meglátogatja Máriát, Mária itt szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt felelte neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. Ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ebben az evangéliumi részletben világosan le van írva az, amit a hitvallásunkból is hallottunk, és megtestesült a Szentlélektől, és Szűz Máriától, és emberré lett. A megtestesült szó arra utal, hogy Isten fia átadja önmagát Isten üdvözítő tervének, és ezt teljesen tudatosan és teljes beleegyezéssel teszi. Ebben kirajzolódik a fiúisten engedelmessége, ami semmisé teszi Ádám engedetlenségét. Ezt hallhatjuk Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelében is. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki bár Isten létformájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai létformát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a megtestesülés a Szentlélek ereje által valósult meg, aki az Atya teremtő erejeként viszi a fiút a szűz méhébe. Az Atya utasítása és az emberré vált fiú engedelmessége a tökéletes szeretet a maga teljességében. A fiú Isten tehát úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. Jézus Krisztus megtestesülésének titka azért fontos a számunkra, hogy világosan tudjuk megvallani, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nem csak eljátszotta a Fiúisten a szenvedést, megaláztatást, keresztre feszítetést, halált, feltámadást, hanem mint valóságos ember ugyanúgy átélte ezeket, mint ahogyan mi is átéljük. Valóságos Istenként és valóságos emberként élt itt közöttünk, s tanított bennünket szavakkal, cselekedettel és személyes példájával. Az ige, maga Jézus Krisztus azért lett emberré érettünk, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen. Azért lett emberré érettünk, hogy megismerjük Isten szeretetét, hogy a szentség példaképe legyen a számunkra. Azért lett érettünk emberré, hogy az isteni természetből részesítsen minket. Adjunk hálát a mindenható Isten emen nagy szeretetéért, hogy nem hagyta magára a bűnbe esett emberi világot, hanem elküldte emberré lett fiát erre a világra, aki az atya iránti engedelmes szeretetből megváltotta az egész emberi nemet, és megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, hogy újra ehessünk az örök élet fájáról, amely nem más, mint maga a keresztfa, melynek gyümölcse maga Jézus Krisztus teste és vére, amelyet minden egyes szent liturgia végén nekünk akar ajándékozni. Rajtunk áll, hogy ezt befogadjuk-e, hogy megnyitjuk-e a szívünket előtte, és befogadjuk az életünkben a kenyér és a bor színe alatt jelenlévő Krisztust, hogy velünk legyen életünk egész pillanataiban, életünk végéig, és azon túl az örökké valóságig, most és mindörökön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі греко-католицькі хвилини ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Пузош Радіо.
5: Пузош Радіо.
6: Пузош Радіо.
5: Пузош Радіо.
6: Радіо Пульс FM. Щодня з вами.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! A Géniusz Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetséggondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára, különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészségtudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul test és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Géniusz Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményből, illetve a 6. Ungvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійний фонд «Геніус» кожного літа організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Азуй кезілабда ідень ешої трофея ерті індула кюзделем.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Úr egyedül, igenis földön. Te vagy mindeneknek az eredője, és hozzád fut vissza minden. Minden ott van a te atyai kezedben. És akkor, amikor azt látjuk, Urunk, hogy körülöttünk oly sok teher, oly sok nehézség, oly sok akadály van, oly sok olyan dolog, amit emberileg nézve nehéz elhordozni, akkor hadd tudjunk megvigasztalódni a te jelenlétedben és annak a bizonyosságában, hogy semmi sincs a te akaratod ellenére. Hadd tudjunk tőled bátorságot kérni, türelmet, álhatatosságot a mindennapi küzdelmekben, a mi életünkben, a kihívásokkal szemben. Hadd tudjunk te nálad elcsendesedni, megbékélni, békességet találni, sőt, erőt nyerni. Így kérünk, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket ma is, formáld a mi gondolatainkat, formáld a mi észlelésünket, és formáld, Urunk, azt, ahogyan mi látjuk önmagunkat, és látjuk ezt a világot, tudva azt, hogy a te terved, a te akaratod ránk nézve, és a teremtett világra nézve, mennyi jót hordoz, mennyi áldást hordoz, ha tudjunk belekapaszkodni a te szeretetedbe, belekapaszkodni abba, amit te tervezel rólunk, amiben te akarsz bennünket vezetni. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levélből szeretném felolvasni az első fejezetből, az 5. verstől kezdődően a 14. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levél első fejezetében az 5. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyan ezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. És azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és a zsidókhoz írt levélnek az elején, már az első versektől kezdődően érezhető a megszólított közösségnek a milyensége, a zsidó közösség, amelyik, valljuk meg, hogy ebből a szempontból, ha most a mai ige szakasznál maradunk az angyaloknak a vizsgálatában, akkor ebből a szempontból nagyon sok olyan ismeretet, vagy ismeretnek vélt dolgot hordoz magában, ami a mi számunkra is már túlságosan is távoli, és valahol a misztika és a legenda határán jár. Ők sokkal több dolgot tartottak fontosnak ismerni az angyalokkal kapcsolatban, mint amit ezt mi fontosnak tartunk. Nagyon izgalmas kérdés, teológiai kérdés az angyaloknak a kiléte, az angyaloknak a jelenléte a Szentírásban, de azt gondolom, hogy nem szabad nekünk ebbe túlságosan belemélyednünk, és az a fontos, hogy tudomásul vegyük, és alázattal tudomásul vegyük azt, hogy a Szentírás beszél az angyalokról, de fontos az, hogy az, amit mond, azok alapján valóban szolgáló lelkek, Isten küldöttei, az Isten akaratának a végrehajtói ebben a világban. Isten akaratát cselekszik. És nem is indokolt túl sok mindent mondani ezen túl róluk. Nem indokolt túl sokat beszélni, találgatni, hogy milyen rangok, milyen trónusok vannak, hogyan épül fel ez a mennyei hierarchia. Egyszerűen csak
Azért fontos erről ma beszélnünk, mert

0: egy nagyon központi gondolat, egy nagyon is fontos állítás az, amivel a zsidókhoz írt levél szerzője beszél, és amit az olvasóknak, a zsidó embereknek a tudtára, értésére akar hozni, az, hogy Jézus nem egy ezek közül. Jézus nem valamilyen angyali lény, nem egy mennyei lény, nem csak egy mennyei lény, hanem a fiú. És ezt újra és újra a felolvasott igeszakaszban egymás után olvastunk Zsoltár idézeteket, amelyekben arról beszél, ahogyan az atya fiává emeli, hogy az atya fiának nevezi a messiást, beszél azokról a proféciákról, amelyek utalnak az ő megjelenésére és az ő miben létére. De amit az író külön ki akar emelni, és amit az író nagyon fontosnak lát pontosítani az embernek, a zsidó embernek a gondolkodásában, hogy semmiképpen ne akarja Jézus Krisztust ebbe a sorba, az angyaloknak a sorába megtalálni, hanem vegye tudomásul, alázattal és engedelmesen, hogy egy másik kategória. Mert kinek mondta az angyalok közül? Kihez beszélt így az örökkévaló Isten az angyali kar közül, mint ahogyan és mint amiket a Szentírás alapján, a Zsoltárokból vett idézetek alapján az örökkévaló Isten kimond, hogy fiam vagy. És itt talán érdemes egy pillanatra annak a hallatlan üzenetnek a meghallása is, megértése, hogy ez bennünket is megszólít. Akik Jézus Krisztusban vannak, akik Jézus Krisztusai, akik azt mondják magukról, hogy az Isten gyermekei, olyan felfedezzük-e annak a mélységét, annak a páratlanságát, hogy mit jelent az, amikor az Isten úgy szólít meg bennünket, hogy az enyém vagy, fiam vagy. Én nemzettelek téged, túlmenően a világ eseményein, a világ törvényein, testi születésünkön, ott van elrejtve ebbe ez a hallatlan megszólítottság, hogy az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk. Tehát visszatérve az ige szakaszhoz, attól óv, az az oka az angyalokról való beszédnek, és az angyalokkal való párhuzamba állításnak, vagy éppen az angyalokkal való szembeállításnak, hogy Jézus Krisztus ennél sokkal több. És óvja attól az olvasókat, óvja attól a zsidó embernek a gondolkodását, hogy bárhol ezen a szinten, ezen a síkon akarja megtalálni Jézusnak a helyét az Isten és a teremtett világ között. Mert a fiúság, az Istenhez való tartozás ennél sokkal több. És azt is látnunk kell, hogy a zsidó embernek sokkal könnyebb lett volna azt elfogadni, hogy Jézus egy isteni küldött, nagy hatalommal, nagy erővel, szinte egy ilyen angyali megjelenése, egy angyali küldöttje az atyának, aki véghez viszi az ő akaratát, aki az ő akaratából csodákat tesz, aki az ő akaratából csodás erővel jelenik meg, kijelenti az Isten akaratát, sokkal könnyebb lett volna nekik ezt elfogadni. Sokkal könnyebb lett volna nekik ebbe belekapaszkodni, hogy Jézus egy ezek között a szolgáló lelkek között. De arról beszél már a negyedik versben, már a tegnapi igeszakaszban is, hogy feljebb való az angyaloknál. Feljebb való az angyaloknál az Isten fia. Az első szülött, így is nevezi, az első szülött. És itt is egy izgalmas kitétel, egy izgalmas kitérő, amikor arról mondja, hogy az első szülött, amikor bevezeti az első szülöttet a világba, vagy más fordítás ismét bevezeti az első szülöttet a világba, így szól, imádja őt az Isten minden angyala. És itt már érezhető az az írásra való utalás, amely felfedi azt, hogy nem szabad semmilyen módon összekeverni az angyali lelkeknek a sokaságát azzal, aki Jézus Krisztusban megjelenik. Mert az Istennek minden angyala imádja őt. Sok hatalmat, erőt, tulajdoníthatunk az angyaloknak. Talán itt érdemes még a Jelenések könyvét is felidézni, és a Jelenések könyvének néhány pillanatát megragadni, amikor egy-egy angyal előáll, amikor egy-egy angyal feltöri a pecsétet, vagy akár megfújja a trombitákat. Tehát látható az, hogy milyen hatalmat tudnak gyakorolni e világ eseményei fölött az angyalok, az Isten küldöttei. De hogy ez egy valós hatalom, ezek valóban nagy erővel rendelkező mennyei lények, akik befejezik, vagy éppen elkezdik az Isten ítéletét, az Isten akaratának a teljesítését. És ezt azért jó így látnunk, mert ezt sokszor a zsidó ember is így értékeli, így látja, így tapasztalja, hogy az angyaloknak ilyen hatalmat tulajdonít, és semmiképpen nem ilyen kis pufók gyermekeknek gondolta az angyalokat, amik nagyon sokszor megjelennek a képeken, akik reddesnek galambszárnyakkal, hanem valóban nagy hatalmú lények. Az embertől sokkal nagyobb hatalommal rendelkező lények, akiknek van hatása a fizikai erőkre, a fizikai világra, az elemi erőkre, a történelemre, a történelemnek a befolyásolására képesek ezek az angyalok. Ha eszünkbe jut Dániel könyve, ott is arról beszél Dániel könyvében Gábriel arkangyal, hogy éppen egy háború miatt kellett neki megállnia, és ameddig ott le nem rendezi a dolgot, addig nem tudott tovább menni Dánielhez. Tehát ők így gondolnak ezekre a mennyei lényekre, akik valóban a világ hatására, a világra vannak hatással, befolyással vannak az egész világ eseményeire. És itt nagyon fontos az a Zsoltár, amelyet idéz a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor azt mondja, hogy ezek az erők, ezek a hatalmak, ezek az angyali lények, ezek mind leborulva imádják a fiút. És mekkora hiba, milyen nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy egy közülük, hogy valami hasonló. És nem tudomásul venni, és nem megérteni azt, hogy Jézus Krisztus ezeknél sokkal-sokkal több. Az Istennek minden angyala imádja őt. És talán még érdemes azt is tudomásul venni, és azt is elfogadni, hogy a minden angyalában még az ellenség is benne van. A végén idézett Zsoltár arról beszél, hogy az ellenségeidet a lábadnak zsámoljává teszem. Minden angyali sereg, minden szellemi lény, minden magasság, minden hatalmasság, ami van ebben a világban, ami hatással lehet erre a világra, aki erőt képvisel ebben a világban, mind leborul, és mind imádja a fiút. És szabad nekünk, kedves testvérek, úgy rácsodálkoznunk erre, hogy kicsoda az ember? Ki vagy te? Hogy az, aki előtt az angyali sereg, az egész teremtett világ, ennek minden törvényével, hatalmával együtt, aki előtt mindenki meghajol, akit mindenki imád, minden térd meghajol előtte, a mennyieké, a földieké, a föld alattiaké, azt te megszólíthatod. Azt én megszólíthatom. És talán olykor érezzük meg annak a feszültségét, hogy mit jelent, amikor a nevét a szádra veszed, hogy Jézus Krisztus, aki előtt ég és föld meghajol, aki több, hatalmasabb, összesen hasonlítható azokkal az erőkkel, amelyek előtt mi olyanok vagyunk, mint a porszem. Elég csak az elmúlt hetek eseményére gondolni, arra a viharra, amelyik úgy végig söpört nagyon sok településen. Hol volt abban az ember? Hol volt ott az emberi bátorság, emberi erő? Tehát ezek a hatalmak, amelyek jelen vannak ebben a világban, azok a hatalmak, amelyek sokszor formálják, sokszor nem a kedvünk szerint formálják ezt a világot, és ennek minden aspektusát, minden rétegét, minden síkját, a személyes életünktől kezdve, a történelmen keresztül, a geológiai mozgásokon keresztül, mindent, a csillagok mozgása, azok az erők, azok mind meghajolnak Jézus Krisztus előtt, és te, aki itt ülsz, aki hallgatod, aki olykor-olykor eszedbe jut, és azt mondod, hogy Jézus Krisztus, és beszélsz hozzá, hogy ő megengedi azt, hogy én, megengedi azt, hogy te, megszólítsd őt. az örökkévaló Istennek a fiát. És ebben kell tudnunk belecsodálkozni, rácsodálkozni, hogy milyen nagy kegyelem az, amire az Isten nekünk felhatalmazást adott, amire az Isten bennünket hív, hogy őt hívjuk segítségül, hogy belé kapaszkodjunk, hogy ő legyen a mi oltalmunk. Akkor, amikor úgy érzed, hogy a veled szemben lévő hullámok, a téged körülvevő világ az hatalmasabb, akkor jusson eszedbe, hogy ezek mind, mind meghajolnak előtte. Mindenki meghunyászkodik Krisztus hatalma előtt, és te megszólíthatod őt is. Miért kellene neked félni? Miért kellene neked tartani bármitől is, ha te ismered Krisztust? Ha te ismered Jézus Krisztust? Az ő szeretetét, kegyelmét, bűnbocsánatát. Ha te megszólíthatod őt nap mint nap, miért kellene neked félned bármitől is? A világ elemeitől. És mindaz, ami történik, az megtörténhet, még a rossz is megtörténhet veled, de úgy, hogy te tudod, hogy te a Krisztusé vagy. És ha megengedte, akkor ő engedte meg, mert nem történhet az ő akarata ellenére. Mert az egész angyali sereg, mindez a teremtett világ, ez előtte hajol meg. És amit kijelent még a most felolvasott ige szakasz a fiúról, azt mondja, hogy trónusa örökké állni fog. Királyi pálcája, az igazság pálcája. Szereti az igazságot, és gyűlöli a gonoszságot. Egyrészt ott van az az örökké valóságra való utalás, amely rendíthetetlen és mozdíthatatlan ebben a világban, amelyik a mi szemünk láttára oly sokszor változik meg, és oly sokszor értelmezhetetlen. Krisztus trónja örökké áll. Ezen semmi nem fog változtatni. Ő ugyanaz marad. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az ő trónusa nem fog megváltozni, és az ő királyi pálcája az igazság. És ő szereti az igazságot. És ezt, kedves testvérek, azért érdemes újra és újra tudomásul venni, és azért érdemes ebbe elmélyedni, elcsendesedni, mert azért nagyon sokszor azt látjuk, hogy ebben a világban sok igazságtalanság van. Sok gonoszság van. Sok olyan dolog történik meg, ami méltatlan, amit helytelennek látunk, amit nem tartunk az Isten igazsága szempontjából helyesnek. Kétszínűség van, sok-sok hazugság. Az ő trónja akkor is örökké állni fog, és nála ott van az igazság, és nála is benne áll helyre az igazság. Lesz teljessé az igazság. És kevés ahhoz, ami képzelőrünk, hogy helyesen lássuk azt, hogy hogyan és miképpen fog ez megtörténni. Pál apostol úgy fogalmazza ezt meg, hogy amit az ember szíve el sem képzelt. Tehát valahol ott kezdődik az Isten országa, a Krisztus uralkodása, amit mi már el sem tudunk képzelni. Amit mi nem tudunk emberi léptékkel felmérni és megcsodálni. Ott kezdődik az Isten országa és az Isten igazsága. És ez helyre fog állni. És az Isten igazsága, az Isten szentsége teljesen és tökéletesen helyre fog állni. És mindaz, ami most ebben a világban igazságtalanság, hazugság, mindaz, ami ebben a világban vágyik az uralkodásra, és törekszik arra, hogy lerombolja azt, amit az Isten teremt, és amit az Isten készít, amiben az Isten uralkodik, az semmivé lesz. És nem marad más, csak az ő királyi pálcájának igazsága. Nem marad más ebből a világból. Azt mondja, itt később arról beszél, hogy az ég és a föld elmúlik, elavulnak, mint a ruha, összegöngyöli őket az Isten. És oldalra teszi, ezt a világot oldalra teszi, és ez befejeződik. De az ő trónusa megmarad örökkön örökké. Az ő napjainak a száma nem fogy el. Ég és föld elavulnak, de ő örökre megmarad, és az ő igazsága és az ő szeretete örökre megmarad, és minden nyomorúságunkban, minden kísértésünkben, kétségünkben nekünk tudni kell felül emelkedni, túllátni azon a helyzeten és azon a körülményen, amiben most vagyunk. És tudni azt, hogy Jézus Krisztusban ott van elkészítve az igazságnak a teljessége, az igazságnak a tisztasága, a szeretetnek a tisztasága. És aztán végezetül még van egy biztatás az angyalokkal kapcsolatban, amit újra csak érdemes nagyon figyelmesen olvasni, és nagyon figyelmesen meghallani. Ezek mind szolgáló lelkek azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Szolgáló lelkek, a világnak elemei, a világnak hatalmai, mind-mind szolgáló lelkek, azok számára, azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Ezek a hatalmak mind. A világ elemei mind szolgáló lelkek, akik szolgálni fogják azokat, akik örökölni fogják az üdvösséget. És erre hív bennünket az Isten, erre az örökségre, az üdvösségnek a megragadására, amelyben megtapasztalhatjuk azt, hogy ezek a szolgáló lelkek valóban a mi javunkra vannak. És talán itt érdemes úgy látni a mi életünket, és úgy látni a mi körülményeinket, még akkor is, hogyha sokszor az nem tetszik nekünk, hogyha sokszor fájdalmasan érint bennünket, mint az Istennek meg annyi olyan cselekedetét, olyan megengedő cselekedetét, amelyben tisztogatni akarja a mi életünket, és tisztogatni akarja a mi gondolatunkat, a mi hitünket, a mi látásunkat, és a kevésbé fontos dolgokról, az igazán fontosra, az örökkévaló dolgokra terelni a mi figyelmünket. És ha itt tekintünk a mi életünkre, akkor azt gondolom megtapasztalhatjuk azt, hogy mindazok a szolgáló lelkek, mindaz az angyali sereg, amelyik irányítja, amelyiknek a kezében van az Isten által, nekik adott hatalom által, kezükben van ez a világ, azok mind-mind a mi javunkra formálhatják a világot, formálhatják az eseményeket, hogy elnyerjük azt, amiért az Isten küldte őket, az üdvösséget. Amiért az Isten megenged nagyon sok nehézséget és nagyon sok küzdelmet ebben az életben, hogy elnyerjük az üdvösséget, hogy ő benne el tudjunk csendesedni, és ő benne teljes bizonyossággal legyünk arról, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus, hogy annak lássuk Jézus Krisztust, amilyen ő valójában. És nem csak az emberi oldalt, amit könnyebb megragadnunk, és amiben könnyebb megszólítanunk Jézust, aki önmagát adta értünk, aki terelgeti az ő népét, nem csak ilyen emberi léptékekkel, hanem azzal az elképesztő hatalommal felruházva, amit jelent, hogy ő az Isten fia. Hogy úgy tekintsünk rá, és úgy tudjunk benne csendességet és békességet találni, hogy tudjuk, hogy övé minden hatalom, menjen és földön. Nekem adatott minden hatalom, mondja Jézus, menjen és földön. És ebbe tudjunk, kedves testvérek, békességet találni, és ebbe tudjunk bátorságot találni a napi küzdelmekhez, hogy mi ismerjük őt, és az övé vagyunk. És hívjuk úgy segítségül az Istennek lelkét, hogy minden nap erről adjon nekünk bizonyságot. Így legyen. Amen. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ismerhetjük a te fiadat. Ismerhetjük a mi Urunkat, megváltónkat, szabadítónkat, üdvözítőnket, Jézus Krisztust. És köszönjük, Urunk, hogy ő életét adta érettünk, hogy nekünk életünk legyen ő benne, és általa örökölhessük azt az elkészített üdvösséget, amelyet már a világ teremtése előtt elhatároztál, és elkészítettél azoknak, akik téged szeretnek. Kérünk, hogy erősíts meg bennünk ezt a szeretetet, a ragaszkodást te hozzád, a felismerést, hogy milyen hatalmad van neked, hogy ez az egész teremtett világ hogyan hajol meg te előtted, és hogyan imádja a te nevedet. Hadd tudjuk, Urunk, mi is így imádni, és hadd tudjunk mi is így meghajolni te előtted, örömmel és magasztalva a te jóságodat, kegyelmedet és szeretetedet, mely az égig ér. Köszönjük, Urunk, hogy te nem mondtál le rólunk, hogy te hűséges vagy, hogy a mai napon is keresel bennünket, és a mai napon is lehetőséget adsz arra, hogy felismerjük a te istenségedet, felismerjük azt, ahogyan te vezetni akarod a mi életünket. ahogyan bele akarsz szólni a mi dolgainkba, és ahogyan terelgetsz bennünket az örökké valóság útjára. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket a te kegyelmedben, tarts meg bennünket a hűségben, hogy ragaszkodjunk hozzád álhatatosan, hogy te beléd kapaszkodjunk küzdelmeinkben, és téged várjunk szüntelenül. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, református лекипастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek harmadik fordulójában az első mérkőzéseket. A dán Aarhus hazai pályán minimális különbséggel legyőzte a Szabák csapatát. A játéknap másik találkozóján a Fenerbahce otthon nyert az osztrák Sturm Graz ellen. A török együttesben az angol Mason Greenwood megszerezte első gólját a 45. percben. A Ferencváros szintén az odavágón 1-0-ra múlta felül a lengyel Gurnyi Zsábzsét. A győztes találatot a 24 éves román középpályás Máriusz Korbu szerezte. В матче в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Данский Орхус дома минимально обыграл Сабах. В меньшем матче игрового дня Фенербахче дома переміг австрийский штурм. На 45-й хвилині своим першим голом за стамбульский клуб відзначився англійський вінгер Мейсон Грінвуд. Ференцварош дома мінімально переграв польський гурник Забже з рахунком 1-0. Єдиним голом у грі відзначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу. Az UEFA döntés értelmében a 2026-27-es idényben már 4 sárga lap után jár automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Az új szabály az őszi liga szakasz kezdetétől lép életbe. A szövetség azzal indokolta a változtatást, hogy a 2 évvel ezelőtti formátumváltás miatt megnőtt a mérkőzés szám, ami aránytalanul sok eltiltást eredményezett a sárga lapok felhalmozódása miatt. A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változik. Az UEFA arról is rendelkezett, hogy a stadionok kijelzőin, ahol technikailag megoldható, ezentúl fel kell tüntetni a rendes játékidő utáni percek múlását is, mégpedig 45+1, 45+2 formában, nem pedig folyamatos időként. Az UEFA szerint a korábbi kijelzőkre vonatkozó előírás elavult volt és rontotta a stadion élményt, hiszen a mérkőzések ma már mobil eszközökön is könnyen követhetők. Az hírnoz rissényem UEFA a szezonyi 26-27 automatisna od nomáciva diszkvalifikáciá в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій настане вже після 4 жовтих карток, а не 3. Нове правило набуде чинності з початком осіннього етапу. УЄФА пояснила зміни тим, що після реформи формату 2 роки тому кількість матчів зросла, що за спостереженнями призвело до непропорційного збільшення дискваліфікацій через накопичення жовтих карток. Правила щодо подальших попереджень залишаються незмінними. УЄФА також ухвалили рішення, що на стадіонних табло, там де це технічно можливо, відтепер необхідно відображати хвилини доданого часу у форматі 45+1, 45+2, а не як безперервний хронометраж. УЄФА зазначили, що попередня вимога щодо відображення часу була застарілою, адже матчі сьогодні легко відстежувати на мобільних пристроях. Mohamed Salah, a török Trabzonspor játékosa lett, a korábbi Liverpool vezér már a klub mezében is pózolt és megkezdte az ismerkedést az új csapattal. Az Anfield-en töltött évek alatt a támadó a klub történetének egyik legsikeresebb futballistájává vált. 2-szer nyerte meg az angol bajnokságot, Bajnokok Ligája győztes lett, elhódította a klubvilágbajnoki címet, az UEFA szuperkupát, valamint az angol kupát és az angol szuperkupát is. Salah az angol Premier League történetének legeredményesebb afrikai játékosa és negyedik helyen áll az örök ranglistán, a liga legjobb gólszerzői között. Mohamed Salah stal hráčem turecko Trabzonspora. Ex-líder Liverpoola už sfotografoval se u futbolci nového klubu a rozpočal znajomstvo s komandou. Z roky vystupil na Anfieldi forward stal jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii klubu. Vin dvíči vyhrával čempionát Anglie, zdobul titul premožce Ligy čempiona, klubno čempionátu světa, superkupka UEFA, takož triumfoval u kubku ta superkupku Anglie. Salah je nejkrásnějším afrikánským bombardérem в історії АПЛ та посідає 4-те місце у списку найрезультативніших гравців ліги за всі часи. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогула Іштван.
5: 2026. augusztus 6-a 10 után 13 perccel derül. Szép napot kívánunk mindenkinek, ez a különkedés csütörtöki adása.
6: Hát most se lesz, úgy néz ki, hűvösen.
5: Nem fogunk fázni.
6: Nem fogunk fázni, nem fogunk. Esetleg, hogyha valaki légkondicionáló közelében van, és ott
5: és
6: valami, és az ő kezében van a távirányító, akkor ott azt hiszem a minimál hőmérséket az 17 fok.
5: Elé ül ami... egy méteres távolságban, és lefagyasztja az agyát. Valami ilyesmit kell elképzelni.
6: És szerintem holnapra már be is válik az, hogy... Tudod-e, milyen 40 fokos kánikulában 40 fokos hőmérséklettel vagy lázzal lenni? Én ma reggel már találkoztam egy fiatalemberrel, akinek hasonló volt, és ott tényleg gondolkodtam, hogy hát a hőleadás az ilyenkor milyen irányba tud majd elindulni, őszintén semmilyenben, tehát marad a régi jó bevált módszer, hogy valamilyen lázcsillapító bogyó, vagy hát mértékkel, de csuklóra meg bokára hidegvizes, vagy ecetes vizes, vagy langyos vizes borogatás, esetleg a teljes testnek a beborítása, de valóban, tehát ha olyan pekhes szériád van, akkor 40 fokban, 40 fokos külső hőmérsékletben 40 fokos lázzal rendelkezni, na az nem egy kellemes helyzet most.
5: Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy ma maradjunk otthon. Ma lesz a tetőzés pillanata, én már láttam ma reggel light szellőt, amely úgy idézte, hogy lehet, hogy holnapra valami lehűlés érkezik, kis vihar is, az is a délutáni órákra, reménység szerint nem okoz majd újabb problémakört. Ebben a témakörben a vihar, akkor mindenképpen szeretnénk ma is foglalkozni, de búzítunk mindenkit, hogy ne menjen ki se bevásárolni, se nem tudom, patikába. Amit ma ki lehet bekelni, azt mindenképpen bekeljük és maradjunk otthon. Ne terheljük a szervezetünket fölöslegesen. Fiatalokra is igaz, a gyerekekre is igaz, és az idősebbekre is igaz. A cukorbetegek pedig kimondottan nagyon-nagyon sok folyadékot fogyasszanak ebben az időszakban, mert nagyon veszélyes ez az időszak a cukorbetegség esetében. Azért ilyenkor a vízfogyasztás segíti a vérsűrűsödésnek a lassulási folyamatait.
6: Gyakorlatilag amit elfogyasztasz, hogy a 2 négyzetméteres felnőtt bőr területeden azt úgy pompálod kifele, tehát nem tudom, mintha ilyen fordított szivacsként működnénk. Tehát, hogy szó
5: én
6: szerint
5: két pohárból iszom. Én két pohárból iszom.
6: Egyébként nézek itt most már nagyon sokféle időjárás előjelző programot, meg honlapot. Jelenleg legvalószínűbb az, hogy holnap valamikor este esni fog az eső.
5: 42%.
6: Nem, 88%-ot mutat, és 6 mm, most ez a 6 mm tegnap még

0: biogyep, amit azt jelenti, hogy mindig nyírod, de sose néha rászorsz fülmagad, de ebből sosincs semmi. Úgyhogy ez a biogyep igazából néz, még faj az, amik olyan spártai 300-ként megvan. Most is vannak foltokban zöld részek, nem tudom, hogyan csinálják.
1: Útilapú? Vagy nem sima gyep?
0: Valami fajta zöld leveles dolog, ami zöld, de viszont az bírja a szárazságot. Igazából azzal kéne levonom az egész kertet, és akkor lehet, hogy nem lenne gond a szárazsággal, de általában 75%-ban a száraz kopárság és a nem mondom, hogy hullaszak, de ez jellemző a füvemre.
1: Hát nem tudom, hogy mi a valóság alapja. Tavaly láttam már olyan kipermetezett anyagot, ami látszólag meghozta a zöld gyepnek a színét.
0: Igen, konkrétan azt festették a gyepet.
1: Konkrét, így van. Tujafákon láttam már, hogy hát a kicsit sárgol, nem probléma. Fogtuk és lepermeteztük.
0: Igen, van az emberben ilyen ösztön, amikor jön a vendég, úristen, akkor a zöld gyeppel mit csinálunk? És veszélyezhet a festék alapú cuccot, mint az ősz hajszáraknak az eltakarítására teljesen ideális lehet, azt mondják, bár én nem használom, láthatjátok, hogy nem használom. Én a barna hajamat, vagy a világos szőke hajamat festem
1: messzelővel.
0: Igazából veszed a kényszer, mint a nőknél a smink, hogy akkor valahogy ezt pratáljuk el, ezt a kiszállatfőt, és akkor ezt a zöld alapú, festék alapú cuccot, és akkor fel tudod frissíteni az esőig zöld festék
1: alapú.
0: Igen,
1: a fotoszintetizálás az nem megy mellette, de egyébként valóban.
0: Az első eső meg megoldja le most.
1: Vizuális effektus. Hát akkor megvan, tehát eddig, ha esett az eső, akkor nyírni kellett a füvet, most pedig nem esik az eső, tehát permetezni kell, hogy festeni kell a földet.
0: Igen. Úgyhogy várunk visszajelzéseket, hogyan bírjátok ezt a hatalmas kánikulát, vannak-e praktikák arra, hogy hogyan hűtsétek magatokat. Örömmel veszük 095-709-709-es SMS-re, amelyben számunk. Itt várunk ilyen technikai közérdekű információkat. Ma több témával szeretnénk foglalkozni. Mindenképpen egy jó hírt szeretnénk megosztani a rádióhallgatók, hogy kiírták az Rényi ösztöndíjat 2026-ban, a várva várt támogatási felhívás lesz perceken belül kapcsolva, mert vonalban várakozik, és ezen kívül több nagy témával is folytatjuk. Úgyhogy jöjjünk az Rényi ösztöndíjas beszélgetéssel, mert a vonal másik oldalán várakozik meghívott vendégünk.
1: Aki nem más, mint Gulácsi Géza, a KMKS jótékonysági alapítványának igazgatója. Szóhogyni námi názviaszkú, Géza Gulácsi, direktor Blahogyino Fondó KMKS. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
2: Igen, jó napot kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: 2026-ot írunk, és kiírták az Rényi ösztöndíjat, ami nagyon sok kárpátaljai szakmának segítséget nyújt. Mit kell tudni ennek a hátteréről? Nagyon vártuk ezt a kiírást, megkésve, de mégis megérkezett.
2: Így van, bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a támogatásával. A Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatási intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára. Amit tudni kell a pályázatokról, hogy a dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Erre ezzel majd meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmksalap.org honlapon, ott megvan az egész pályázat, ami egy hosszú 14 oldalas dokumentum, illetve ott megtaláljuk a szükséges űrlapokat is. De mindenképpen szükség van az eredeti munkáltató igazolás benyújtására, hogy a paszport, kód, magyar igazolvány vagy egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumnak a benyújtására. Ezeket a dokumentumokat mind ugye eredetiben kell felmutatni. Milyen változások várhatók ebben az évben az előző évhez képest? Hát elmondhatjuk, hogy vannak pozitív változások.

0: Elsősorban ugye sikerült a művészeti iskolák igazgatóit is bekapcsolni a pályázati rendszerben. Ezen kívül a könyvtárok és klubokon kívül megjelentek a tájházak és emlékházakban dolgozó munkatársak. A könyvtárosoknak a támogatását sikerült kiegyenlíteni a klubosokéval, tehát ők is 200 ezer forintot fognak kapni, illetve a gyermekétkeztetési támogatás tavaly ugye 30 ezer forint volt, most pedig 35 ezer forint lesz. És hát természetesen vannak még egyéb apró technikai változtatások, de ezek nem érintik annyira a pályázókat. Tudni kell, hogy a pályázók mindannyian adózott összeget fognak kapni az alapítványtól, tehát az a forint összeg, ami a pályázati kiírásban szerepel, ez konvertálódik grivnyára, ebből kerül levonásra az adók és illetékek, és már a tiszta pénzt kapják meg a pályázók. A pályázatok benyújtására 6 regionális irodában van lehetőség, ez ugye Técső, Beregszász, Munkács, Ungvár, Csap, Nagyszőlős, és minden nap ugye rendes munkaidőben, tehát 8 óra és fél 5 között lehet fordulni ezekhez az irodákhoz. Az elérhetőségeik, a munkatársak, illetve a telefonszámok, ezek szintén megtalálhatók az alapítványnak a honlapján. Hát röviden ennyiben tudnám összefoglalni az ezévi pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
1: Mit kell tudni a keretösszegről? Van-e változás, kevesebb, esetleg több, illetve függ-e ez a beadott pályázatok mennyiségétől, hogy valakinek nem jut?
0: Igen, nem, ilyen nincs, tehát a keretösszeg az előző, ugyanolyan, mint az előző évben volt, tehát azt mutatja a statisztika, hogy némileg csökken a pályázók száma, hát nagyon enyhén, de valamennyire csökken, tehát ennek a keretösszegnek mindenképpen elégnek kell lennie a pályázatok fedezésére.
1: Nagyon nagy kérdés volt az, hogy folytatódik-e ez a projekt, ez viszont egy 2026-os kiírás már. Hogyan látja, ez a következő években jelen lesz-e itt Kárpátalján egyfajta támogatási módként?
0: Igen, hát ugye ez a kicsit megkésve, ugye 2 hónap, hát választások, kormányváltás, stb. 2 hónappal csúszott a pályázat kiírása, tehát ez erre az időszakra vonatkozik, tehát a folytonosság az úgy néz ki, hogy eddig megvan. Most ugye, hogy jövőben meg lesz-e, tehát hogy 2027-ben sikerül-e ezt a pályázatot kiírni, erről most még nem tudunk semmi biztosat mondani, amennyiben a nemzetpolitika elvei nem változnak, és hát egyelőre ezt az információt vagy üzenetet kaptuk a minisztériumtól, hogy ők továbbra is folytatni szeretnék a kárpátaljai magyarok támogatását, akkor reményeink szerint ez a jövőben is meg lesz.
1: Kategóriákról érdemes néhány szót ejtenünk, A, B vagy C kategóriák vannak feltüntetve.
0: Igen, de az a helyzet, hogy ez nagyon bonyolult, és ebbe én most nem mennék bele, mert külön kategóriák vannak ugye az oktatási intézményeknél, az egészségügyi intézményeknél, az egyéb szociális intézményeknél, tehát ezekkel sajnos meg kell ismerkedni részletesen azoknak, akiket ez érint. De a honlapon ez minden elérhető, ki vannak írva a kategóriák, ki vannak írva a követelmények, a szükséges dokumentumok, és természetesen a támogatási összegeket is megtalálják a honlapon.
1: Említette a 6 intézményt, a 6 irodát, itt lehet-e személyesen információt kérni?
0: Lehet személyesen is, a honlapunkon ott vannak a telefonszámok, tehát ezeken a telefonszámokon lehet érdeklődni, és onnan megkapják a megfelelő információt, illetve hát a központi iroda is rendelkezésre áll.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat, áldott napot és jó munkát kívánunk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gulácsi Gézával, a KMKS jótékonysági alapítványának igazgatójával beszélgettünk.
1: 10:26 perc van, és hogy ígértük, a mai műsorban is több nagy témával szeretnénk foglalkozni a 2 órás különkedés csütörtökedésében. Ha minden igaz, akkor beszélgető társunk lesz majd, és a Mester András által szervezett önkéntes akcióról, amely mezőgecsei férfiaknak a bevonásával történik. Több alkalommal jutottak már ki különböző a viharkárt szenvedett településekre, és segítenek különböző olyan munkában, amit a helyek nem tudnak megcsinálni önerőből. Ennek a felhívásnak is teret szeretnénk adni perceken belül beszélgetés keretében, úgyhogy vele beszélgetünk majd az FM92.1-en. Mester András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség önkormányzati titkára, Mezőgecse előjárója lesz majd kapcsolva valamikor reklám zene után itt az éteren keresztül, illetve Bajó Katalin, a Nyugdíjosztály Beregszázi Kerendeltségének vezetőjét szeretnénk adásba várni, és témánk pedig a nyugdíj témakör lesz. Rengeteg aktuális kérdést készítettünk, vele beszélgetünk majd a Dinában.
2: Сьогоднішній гості нашої передачі – Андреш Мештер, секретар з питань місцевого самоврядування КМКС, староста села Хеча та Каталін Байо, начальник Берегівського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України.
1: Megyünk is tovább, érdemes nekem velünk tartani a háttérben. Halott pénz énekezd a szívedből, minden kell, a különkedés műsorra szól az FM 92.1-en.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkérdés műsorra szól, és ahogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel folytatjuk. Témánk pedig a most már 10 nappal ezelőtt történt viharkár. Nagyon sokan fognak össze és szervezik meg közösségeiken belül a segítő csapatokat. Egy ilyen beszélgetéssel folytatjuk, és egy felhívás lesz a témánk.
3: A vonal másik végén köszöntjük Mester Andrást, a KMKS önkormányzati titkárát, Mezőgecse előjáróját. Znamená zviazku, András Mester, sekretár spetány miszcávoho samovredovania KMKS, starosta Szela Hecsá. Köszöntjük műsorunkban.
4: Üdvözlök mindenkit.
2: Láttunk egy felhívást, amelyben toboroznak Kárpátalja településeiről, ahol a viharkár nagyon komoly gondot okozott, próbáljanak segíteni. Már 2 napon keresztül kint vannak Mezőgecséből önkéntesek. Mit kell erről tudni?
4: Az egész úgy kezdődött, amikor a vihart követően a Kárpátalja Magyar Kultúrás Szövetség elnöksége összeült, hogy mivel lehetne segíteni a károsultaknak. Ugye első lépés mindig az, hogy pénz kell. Tehát pénz kell mindig arra, hogy alapanyagot megvásárolni, segíteni, és úgy gondolnánk, hogyha pénz van, akkor minden megoldható, de nagyon hamar kiderült, hogy ez nincs így, mert ha a családnak is van pénze, vagy akár a családnak, hogyha van pénze, vagy segítségből gyűjtünk, akkor is ott a probléma, hogy nincs ember, aki megcsinálja. Tehát a háború miatt olyan nehéz helyzetben vannak a településeink, hogy nincsenek itt hol a férfi lakosságnak, nincs itt van a férfi lakosság nagy része, ezért ez nagyon nagy kihívás egy-egy kis településnek, és akkor gondoltuk így Mezőgecsében, hogy próbálunk segíteni azzal, hogy nem pénzt gyűjtünk, hanem embereket próbálunk szervezni, akikkel kimegyünk és segítünk egy-egy tetőnek a kijavításában. Ezt meghirdettük a településen belül. Hála Istennek összejött 15 önkéntes, a 15 önkéntesben van néhány olyan ember is, aki ért az ácsmunkához, és így kiegészítve 3 csapatot tudtunk alkotni. Az első nap kedden, amikor kimentünk, akkor 3 házat tudtunk befedni, illetve kijavítani a tetőszerkezetét, illetve ma is kint van egy csapat 4 fővel, akik szintén gondolom egy-két házat ki fognak tudni javítani. És ugye a felhívásunkban Mezőgecsében úgy volt, hogy egy napot kérünk, hogy szálljunk arra, hogy segítsünk a bajba jutott testvéreinken. És úgy gondolom, hogy ez lenne a megoldás összefogni. Egy-egy település, hogyha 4-5 embert talál a településen belül, aki egy napot arra szán, hogy segítsen, akkor ebben a 3-4 településben, ugye Oroszit, Keresztúrt, Tiszaújhelyt érinti ez a megkarácsfalvát, ez a nagy viharnak a következményei. Ugye ezeket a településeket kell segítenünk, és ugye most azok a családok vannak még bajban, akiknek nincs teljesen segítség, nincsenek itthon a családtagok, ha van is alapanyag, egyedülálló özvegy, gyerekekkel van itthon, egyszerűen kilátástalan helyzetben vannak, mert hogyha jön a következő esőhullám, akkor a következő lépés az lesz, hogy a ház teljesen beázik, és ugye az már jóval nagyobb kár, és jóval nehezebb helyre hozni, mint feltartani néhány sifert, vagy cserepet a tetőt szerkezetbe beépíteni, és akkor további károkat el tudjuk kerülni.
3: Milyenek az első tapasztalatok odakint a helyszínen?
4: A helyszínen nagyon sok ház már be van fedve, rengeteg fa időt, rengeteg fa, hogy a viharnak következtében a háztetőt rágyült a házra, összetört a háztetőt, a házának a tetőszerkezetéről leszett a különböző vagy fém, vagy cserép, vagy ilyen pala burkolatokat. Tehát eléggé rossz a helyzet, és ugye most kint voltunk a helyszínen, úgy vettük észre családoknál, hogy egyre inkább kétségbe vannak esve, mert ugye már érdeklődtek azóta, hogy hívtak volna a mestereket, akik kijavították volna a hibákat, de egyszerűen nem tudják bevállalni a Kárpátalján dolgozó mesterek csapatok, mert ugye ők is ez a tetőmunka, ez olyan, hogy aki van nyitva valahol a tetőben fel van vállalva, akkor nem tudják ott hagyni. És ugye már egy hét eltelt, és vannak olyan családoknak, akiknek meg ígéret sincs, hogy őszig vagy a télbe átáig akár jön egy csapat, aki ezt meg tudja csinálni. És ezek mind olyan munkák, amelyek, és a nagy rész olyan munka, amit egy egyszerű kárpátai magyar férfi, hogyha oda teszi magát, akkor meg tudja segítséggel csinálni. Tehát most mi se profi ácsok mentünk ki keresztúrba, és akkor ott nem tudom milyen munkát végeztük, hanem azt, ahogy otthon szoktuk csinálni, be szoktunk fedni egy házat, azt mi meg tudtuk tenni, és úgy gondolom, hogy minden kárpátai magyar településen akad 4-5 olyan férfi, aki tud mozogni, itt hol van, és ezt az egy napot, ha rászánja, akkor egy családot tényleg a bajból ki tud húzni.
2: Mit kell tudni a technikai lehetőségekről, hol kell jelentkezni, milyen formában, milyen eszközökkel, hogyan kell elképzelnünk ezt a önkéntes jelentkezést?
4: Tehát az a legjobb, hogyha a közösségek fognak össze, például egy település, mint Mezőgecsében, ugye mi összefogtunk, megbeszéltük, hogy mikor tudnánk menni, akkor felvettük a helyszínnel a kapcsolatot, a helyiekkel, mondtuk, hogy például kedden mennénk, kérnénk, hogy 2-3 házhoz vigyenek el minket, ott készítsék elő az alapanyagokat, kézi szerszámokat mi vittünk, szekhúzó, kalapács, fűrész, csavarbehajtó, ilyen dolgokat mi vittünk magunkkal, az ilyen nagyobb dolgokat pedig a helyiektől kértük, hogy biztosítsák például tetőlétre, vagy eleve létre, amivel felmászni a tetőre, kötél mindenféleképpen kell, hogyha sifert kell felhúzni, meg mindent, ami a tetőre. Ezeket vittük. Így is volt, keresztúron mentünk, ott a családok már vártak minket, volt ott már sifert, lécek, szeg, minden, ami kell az ottani elvégzett munkának, de minden településen van olyan szakember, aki megnézi a házat, és megmondja, hogy milyen hozzávalók kellenek, és a család el tudja készíteni, hogyha egy-egy ilyen önkéntes csapat kimegy. A hét elején, hétfőn volt egy megbeszélés, a Kárpát-Magyar Futball Szövetség hívt össze, ott volt az egyházasnak a képviselői, a szeretett szolgáltató képviselői, és ugye ott mindenhol csak arról, főként arról volt szó, hogy akkor milyen formában legyen a gyűjtés, illetve hogyan jussanak el a majd a káros útakhoz, illetve ott is felmerült ez már, hogy gond a szakember, honnan lesz, akik ezeket a munkákat elvégzik. Igazából megoldás ott erre nem született. Voltak ötletek, hogy Magyarországról, Erdélyből talán lehetne embereket hívni, de ugye ez mind hosszú távú dolog. Nekünk most kell cselekedni, és úgy gondolom azért kárpátaljai magyar közösség van olyan erős, hogy azt a néhány tucat házat összefogunk és át tudjuk fedni. Most folyamatban van egy válságstábnak a felállítása a KMKS-nél. Lesz ember, aki azzal fog foglalkozni, hogy összehangolja ezeket a csapatokat, hogyha egy csapat jelentkezik, vagy összeáll, és azt mondja, hogy nem tudja, hogy nem ismeri az orosziakat, vagy a keresztúriakat, vagy a karácsfalvajakat, akkor a KMKS alapszervezet elnökhöz tud fordulni a helyihez, az eljutatja a központba az igényt, vagy a felajánlást, hogy akkor van egy csapat, és akkor azzal felveszünk a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy hogyan tudna, meg hova kellene, hol lenne legjobban a segítségre szükség. Úgyhogy ez mindenféle. Meg hát nem csak a KMKS alapszervezet, a helyi tiszteletessel, hogyha beszélnek, hogy összeött az az 5-6 ember, akkor a helyi tisztetes is megtalálja, mert tudja, megvan mindenki az információ a KMKS irányába is, illetve a közvetlenül lehet a helyi közösséghez is fordulni, tehát az orosziakhoz, ottani KMKS elnökhöz, az ottani tiszteleteshez, ottani helyi előjáróhoz, tehát ők vannak a legjobban ellátva információval, hogy melyek azok a családok, akik segítség nélkül vannak, és nem is számíthatnak segítségre, hogyha mi nem segítünk.
2: A KMKS-nek is van egy gyűjtés, amely nem csak határon belül, hanem határon túl is hívogatja a jó szándék adakozókat. Ezt hol lehet megtalálni, milyen formában lehet eljutatni?
4: Tehát az a KMKS, tehát a kárpátaljai sajtótermékekben ezek a számlaszámok már, a gyűjtési felhívások már megjelentek. A Facebook oldalon, a Kárpátalja újságban is megtalálhatóak. Ugye ez mind pénzadományokra irányul. Gyakorlatilag az összegyűlt összeget azt majd a közösen felállított grénium, tehát a KMKS, az egyházak, az UNDS, illetve a különböző társadalmi szervezetek, akik ugye be lesznek kapcsolva ebbe a döntéshozatalba, azok fogják majd eldönteni, hogy igazságosan mindenki kapjon valamennyi támogatást abból az összegből, ami meg fog érkezni, vagy amit összegyűl az idő során, illetve amit a magyar kormány is fog támogatásként adni ezeknek a családoknak. Úgy gondolom, ebből lesznek megoldva azok a problémák, hogy legyen mindenhol alapanyag a tetőnek az átfedéséhez, illetve hogyha valahol munkadíjat is kell fizetni, mert ugye vannak olyan tetők, ahol nem egy napos munka van, hanem 4-5 egyhetes munka van, tehát teljesen vissza kell bontani, újra kell szerkezetet építeni. Ugye az már nem lehet így, hogy most egy nap elmegy egyik csapat, egy nap a másik csapat oda egy olyan csapat kell, aki megkapja a munkadíjat, de ugye arra is kell forrás, mert családok, ez nagyon sok családnak ez már a meghaladja az erejét.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés kitartást, kérlek, és hirdetjük mindenki irányába, hogy van lehetőség akár saját kétkezi munkával jelentkezni, csoportokba verődni, illetve segíteni ezt a munkát, illetve van lehetőség pénzügyi adományokat eljuttatni az fent említett helyeken megtalálható számlákra. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek arra hívnám fel a figyelmet, hogy kisközösség vagyunk, akármikor történhet az, hogy a mi településünkre sújt le egy vihar, vagy ér valamilyen csapás, és akkor akkor jó, hogyha tudunk valakire számítani. Tehát most meg nekünk kell megmutatni azt, hogy ez a néhány település tud ránk számítani. Köszönöm szépen is mindenkinek.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Andrást, a KMKS önkormányzati titkárát, Mezőgecse előjáróját hallották.

0: Belőle csak egy van, Kassa Tibi énekel nálunk, 11 óra múlott 1 perccel jövünk a 11-es hírekkel, az FM 92.1-en a Púzus Rádió különkedése, élőben szól egészen 12 óráig, csütörtök van, nagyon meleg van, ha tehetek, maradjatok otthon és ne bújjatok ki a ilyen hűvös házból, mindenképpen nagyon figyeljetek be.
1: Holnap már hűsorunk legalábbis a maihoz képest talán 5 fokkal, esetleg 6-tal is hűvösebb lesz.
0: Jönnek a hírek, aztán a második koránkkal, tartsatok velünk, jó rádiózást!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 18 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, ez a különkedés második órája, egészen 12 óráig vagyunk feltek a Pulzus Rádió éterében, a csütörtöki műsorunkban. Sziasztok, sziasztok!
3: Hőmérséklet emelkedik Beregszázban, továbbra is jelenleg 35 fokot mutatnak a hőmérők, természetesen árnyékban, és 38 várható a mai napra, úgyhogy nagyon sok folyadék, és hát amennyire lehetséges árnyékos hely. Legalábbis keressük meg.
2: Maradj otthon. Rengeteg üzenet érkezett hozzánk, velünk van Karesz, köszönti a rádióhallgatókat. Katalin, boldog, vidám, szép jó reggelt minden rádióhallgatónak. Aztán Erika is velünk van, áldott szép nyári csütörtöket kívánok minden rádióhallgatónak és műsorvezetőnek. Nagy a hőség, vigyázzunk magunkra is egymásra, fogyasszunk elő folyadékot. Köszönjük szépen. Anna is velünk van, gyönyörű szép napot kíván. Mária köszönti a rádióhallgatókat, ő Budapestről tart velünk, és Katalin is most csatlakozik hozzánk. És egy újabb karcsír, szép napot, jó pihenést kívánok a munka után, köszönjük szépen!
3: Reméljük, hogy egy kis hűsülésre is össze tudjuk majd kötni, hát ha más nem, legkésőbb holnap délután.
2: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy várunk technikai közérdekű információkat. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív. Itt írhattok nekünk, és a határinformációkat is örömmel veszük, és hogy igetük, megyünk is egy újabb rovatunkkal tovább, ez pedig a kitekintő.
4: Kitekintő. Érdekessége. A nagyvilágból.
2: Szárnyalnak a turizmus statisztikái 2026-ban, hát 3 nap alatt például Kokárt Montenegróba több ember utazott be turistaként, mint maga az ország teljes lakossága, úgyhogy telt ház van a turizmus szempontjából. Jövünk egy-két érdekes statisztikával. Hát azt mutatják a statisztikák, hogy a Covid után úgy látszik, hogy újra felélénkül a turizmus a világban, és a folyamatos mutatók azt mutatják, hogy minthogyha helyreáll a 2019-es csúcs, és azt láthatjuk, hogy újra visszaáll, az emberek újra elkezdenek a turizmusban mozogni. Mondok egy-két meghökkentő számadatot, 2025-26-os friss adatok szerint globális szinten 1,52 milliárd nemzetközi turista utazik világszerte, ez 4%-os növekedés jelent az előző évhez képest, mindenki a nagy örömére.
3: Így van, és hát úgy néz ki, hogy az egyik legkedveltebb turisztikai célpont az nem más, mint Európa. Több száz millióan érkeznek.
2: Tehát, 793 millióan pontosan.
3: Így van, tehát hogyha ezeket megpróbáljuk statisztikailag lebontani, hogy egy főre aztán hány jut, tehát gyakorlatilag minden egyes európai polgár fogadhat egy turistát.
2: Érdekessége, hogy Magyarországon 19,5 millió vendéget regisztrálnak hazai szálláshelyeken, ami szintén növekedés jelent, és 9,9 millió külföldi és 9,7 millió belföldi vendéghely érkezik 100 szálláshelyre, ami azt jelenti, hogy Magyarország szinte teljes lakossága megjelenik turizmusként, idegenként megjelenik a szálláshelyek tekintetében, amikor ez egy óriási lehetőséget biztosít. Érdekes, szeretik vidékünket.
3: Így van, és hát úgy néz ki, hogy aztán valahol egy helyre nagyon sokan koncentrálódnak, és valóban, minthogyha nevezzük így az ős lakosok, azok kevesebben maradnának legalábbis az évnek egy adott részén. Hát a túlterhelés a sokféle okból adódhat. Az egyik, hogy viszonylag olcsóbb lett az utazás, bár ugye tegnap beszélgettünk a kárpátai benzinárakról, és úgy néz ki, hogy a mai napra sem lett olcsóbb, de hát úgy néz ki, hogy nagyon sok turisztikai iroda nagyon sok olyan konstrukciót tud ajánlani a turistáknak, ami ahhoz képest olcsónak számít. A repülőjegyek most már elérhetőek tudnak lenni, és hát a tömeges szállás megoldások szintén olcsóvá tudják tenni az utazást.
2: Talán érdekessége, de azért egyes országok konkrétan ebből élnek. A szervezetek számításai szerint az idegenforgalmi bevételek teljes összegsége gyakorlatilag 1900 milliárd dollárt jelent, ami az egy szép kis
3: suma. Az nagyon sok.
2: Ma valóban több országnak a GDP-t teszi ki, úgyhogy talán ezen érdemes elgondolkoznunk itt Kárpátalján is, hogy milyen turisztikai lehetőségek, desztinációkkal kell várnunk mondjuk az európai turistákat. Afrika látogatók száma 8%-kal nő. 81 millió körület becsülik, Észak-Afrikába szintén jelentősen emelkedik a beutazók száma, a Közel-Kelet felkeresők száma 3%-os,

0: 100 milliós tételt jelent, Ázsia és Csendes óceán térségében pedig a utazók 6%-kal 331 millióra emelkedtek 2026-os nyári adatok, a nyári adatok szerint.
1: És ugye van egy internetes hálózat, legalábbis itt a bolygón emberek között, és mindenfélét posztolnak az odalátogató emberek, és néha egy-egy trend, egy-egy érdekesebb videó, egy-egy ország imásról, hogy is mondjam, úgy felkelti az embereknek az érdeklődését, és adott pontra kezdenek el utazni.
0: De most nem arra kell, úgy kell elképzelni, hogy a Pizzai Ferdetoronynak akarja nézni mindenki, mert hát, most egy új trend, ez egy régi trend. De például Amerikában van olyan fal, amire nagyon sok fiatal vágy.
1: Így van, és a falnak a, hogy is mondjam, jellegzetessége, hogy rózsaszín. És gyakorlatilag ezt most felkapták, mint divatot, médiában terjed, és hát nagyon sokan azon gondolkodnak, hogy akkor menjünk el, és amellett a rózsaszín fal mellett mi is készítsünk egy fotót. Bár nem tudom, hogy sorba kell-e állni.
0: Feltétlenül, igen.
1: Azt hiszem a Vanília égbolt volt a világ egyik legnagyobb költségvetésű filmje, ahol Tom Cruise-nak a nyitó jelenetben hát gyakorlatilag azt kellett eljátszani, hogy New Yorkban szalad a főútnak a közepén, és hát ez azt a főutat, azt a sugárutat ki kellett üríteni, tehát képzelje egy New Yorkot, ahol belátható területen belül senki nincs, ott csak Tom Cruise. Hát valami ilyesmi lehet majd aztán ez a rózsaszín fal is, hogy hát sorba kell állni, és egy olyan fotóért, ahol senki nincs ott, szerintem extra díjat kell fizetni.
0: Szerintem itt Balazsíron fogok építeni egy nagy falat, lefestem rózsaszínre, és meghirdetem a Facebookon, nekünk már sikerült, és sokkal 20% kedvezmény.
1: Gyertek ide, feltesszük videóra, illetve internetre, és szerintem kaszálás lesz.
0: Meghökkentő viccesnek tartjuk, de a mai generációk a legújabb trendek szerint ezért mennének el Amerikába, és ez nem mindegy. Kárpáton sok olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy apa, én nem mehetnék Amerikába. Miért? Hát mert ott a rózsaszín fal, és szeretnék egyet, nem a rózsaszín tigrissel, hanem ezzel a rózsaszín fallal.
1: Ennyit a zöld kártyáról, amivel be is tudsz majd jutni.
0: Megyünk is tovább, 11 óra 24 perc van ebben az órában, és meghívott vendéggel szeretnénk folytatni a különkedés műsorát. Kicsit a nyugdíjrendszer aktuális változások, illetve folyamatokkal beszélgetünk, majd Bajó Katalin érkezik hozzánk a terveink szerint.
1: Várunk mindenkit erre a riportra is.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:38 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és live stream nézőket. 095-7097-09 SMS Viber számunk aktív. Itt várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok. Írjátok meg, határinfokat is örömmel veszük. És mondok, még egy telefonszámot, van mód lehetőség hirdetni a rádióban, vállalkozásod, szolgáltatásod, terméked, reklámozz nálunk. 066-784-9950, 066-784-9950. És akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meg jót vendégünk. Folytatjuk.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Bajó Katalint, az ukrán nyugdíj alap beregszászi kirendeltségének vezetőjét. Szóhogy mi tudjí, Katalin Bajó, nacsalnék Berehívszkoha szervisznoha centró, holobnoha upravlinja, pensínoha fond Ukrajinek. Köszöntjük műsorunkba.
4: Üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is.
2: Folyamatosan a változások és rengeteg visszatérő kérdésünk is van a következő percekben, illetve hirdetjük a hallgatónak, hogy van lehetőség kérdéseket feltenni ebben az irodásunkban. Augusztustól a munkaviszonyoknak a beregisztrálásán van egy pici finom hangolás, mit jelent ez?
4: Igen, ez egy fontos újítás, ami eddig nagyon sok leendő nyugdíjas megfosztott attól a lehetőségtől, hogy nyugdíjba vonuljon. Ez azt jelenti, hogyha a munkaadó felszámolta a fizetést az illetőnek, de nem adózott le belőle, eddig ez nem volt jogunk beszámolni a munkaviszonyba. És most augusztus 2-ától ez már lehetséges, úgyhogy ha valakinek volt ilyen eset, akkor lehet hozzánk jönni, és át tudjuk nézni a munkaviszonyt.
3: Tehát esetleg előfordulhat az is, hogy pont azok a kritikus évek, hónapok, napok hiányoznak.
4: Pontosan. Van úgy, hogy egy hónap, két hónap hiányzik, igen. És eddig nem volt rá megoldás. Ilyenkor ajánlottuk, hogy fizessék be maguk, vagy vegyenek meg munkaviszonyt, de vannak, akinek több hónap, több évekről van szó. Úgyhogy ez változás van, úgyhogy ezután lehet fordulni hozzánk.
2: Ezt hogy kell elképzelnünk jogilag, hogy van egy munkáltató, ő felszámolja a fizetését, de közben nem adózik le. Ez kinek a hibája, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk, mit tett ilyenkor
4: a... Mindenféleképpen ez a munkaadónak a hibája. Ő leadja az vitet, hogy ő munkáltassa ezt az illetőt, felszámolja neki mondjuk a 8000-et, a 10000-et, 20000-et, bárhány ezer grivnyát, de viszont az adózást azt nem teszi meg. Azaz, hogy a nyugdíj alapba egy kopek se nem jön be. Ezért nem lehetett eddig beszámolni a munkaviszonyt. Most ebben történt változás.
2: Nem lehet kötelezni az illetőt arra, hogy utólagosan, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt történetben...
4: Hát lehet, ezt általában akit munkáltatnak, nekik ajánlottuk, na de sok esetben ezek a cégek megszűntek, kiutaztak, ott hagytak mindent, bezártak. Általában ilyen cégekről beszélünk, ez annyira nem gyakori, de nálunk is van a járásban, a városban ilyen cégek, akiknél igen több évet fel van számolva a munkaviszony, de adózva nincs.
3: Tehát gyakorlatilag ő ledolgozta, csak hát ugye a nyugdíj az valahon az adórendszerről szól, hiszen a kifizetések a most aktív munkaképességgel rendelkező embereknek az adójából kezdődik.
4: Fizessük a nyugdíjat, így van.
2: Egy fontos kérdés, hogy ugye korábban elhangzott már többször, hogy maga az egyén, a munkavállaló le tudja ezeket ellenőrizni, hogy én már évek óta dolgozom egy új cégben, azt mondják, hogy minden rendben van, de nem biztos, hogy tudom, hogy ez valóban megtörténik. Hogyan, milyen formában tudom leellenőrizni én, mint munkavállaló, hogy adó kötelezettség szempontjából ezek teljesítve vannak, vagy nincsenek teljesítve?
4: Igen, ez most elég gyakori hozzánk forduló kérdés. Le lehet ellenőrizni, van nekünk, ugye mindig mondom nektek ezt a portál, PFU-GOA, hogyha van elektronikus kulcsunk, illetve IBAN kártyán keresztül is be tudunk oda lépni, és mi sztrahovésztás, ott le tudjuk ellenőrizni saját magunk, anélkül, hogy nálunk sort állnának az illetők, de viszont, hogyha bejönnek nálunk, mi tudunk hivatalos kimutatást is adni, meg tudjuk beszélni, meg tudjuk magyarázni, hol forduljanak, mik a lehetőségek, úgyhogy inkább ezt ajánlom, hogyha vannak ilyen problémás kérdések, jöjjenek hozzánk.
3: De elsősorban ez az újítás, ha jól értem, azokat az embereket érinti, akik eddig elutasítást kaptak, legalábbis a nyugdíjkötele. Tehát, ha ők voltak bent, és egy munkatársa konzultáltak, és azt mondták, hogy hát itt, hogyha ez le lett volna adózva, akkor most lenne lehetőség.
4: Értem? Így van, úgyhogy ezt át lehet nézni, ezeket a kérdéseket.
2: Hétköznapokból sokszor visszajön a rádióhallgatóktól felénk, hogy a digitalizáció fogalma nagyon sok embert megijeszt, határidőkről beszéltünk, stresszfaktor, hogy érkezem-e, nem érkezem-e, azért nem ennyire forró a helyzet. Hogyan néz ki ez a folyamat?
4: Folytassuk. Folytatódik a munka, továbbra is dolgozunk ezzel, vannak tovább is kérvényezők, jönnek hozzánk az emberek, továbbra is digitalizáljuk a munkaviszonyt, nem fejeződött be semmi, Úgyhogy nyugodtan lehet folytatni ezt. Lehet személyesen hozzánk fordulni eredeti dokumentumokkal. Ott egy konzultációt kapnak már a jövőre láthatóan, a specialista elmondja, hogy mi nem helyesen van esetleg beírva a munkakönyvbe. Ezt inkább ajánlom, aki már itt közelebb van a nyugdíjkorhatárhoz. De lehet online is a portálon keresztül, kulcson keresztül fel lehet tölteni munkakönyvet, gyerekek keresztlevelét, katonakönyvet, diplomákat.
3: Ezen adatok szerint már, hogy is mondjam, könnyebb lesz majd a nyugdíjosztálynak a munkája? Tehát ez a digitalizáció egy előrelépés jelent majd az ügyfél központban?
4: Pontosan, ez azért van kitalálva, hogy kevesebb papír dokumentumokkal dolgozzunk, már így egy elő lesz készítve mindenkinek úgymond egy mappa, amiben benne lesz egy elektronikus mappa, amiben benne lesz a munkaviszonya, mikor már ott közeledik a munka, vagyis hogy a nyugdíjkorhatárhoz az illető.
3: Ki az, aki, hát ha szabad így mondani, hallgat bennünket, és most gondolkozzon, hogy neki kell menni digitalizálni, nem kell menni digitalizálni, megteszik ezt helyettem, mint munkavállaló, tehát a munkáltatóm, hogy működik ez a rendszer?
4: Elsősorban ugyebár a munkáltatónak kellene a munkaviszonyt feltölteni a portálra, mi pedig azt átdolgozzuk, bekerül a rendszerbe a munkaviszony. Arra szeretném még felhozni a figyelmet a hallgatóknak, hogy azok jöjjenek csak digitalizálni, akinek 2000 előtt van munkaviszonya. A munkakönyvre gondolok, a katonakönyvre, a diplomára, ha addig valaki tanult, ami megyen a munkaviszonyba. 2000 után már minden a rendszerben van, úgyhogy azt már digitalizálni nem kell.
2: Hallgatói kérésünk volt, elhangzott a Pulzus Rádió éterén keresztül, hogy 5000 grivny egyszerű támogatásban részesülhetnek azok, akik iskoláskorú gyermeket először viszik első osztályban. Mit kell tudni ennek a kérvényezéséről? Hogyan néz ki a folyamat?
4: Így mond, ez az úgynevezett Pakunok Skolará. Már múlt héttől tudunk regisztrálni, úgyhogy lehet hozzánk fordulni, hogyha beadták, az kedves szülők beadták az iskolába a kérvényt, az bekerült a rendszerbe. Ezt is lehet ilyen keresztül, hogyha mindenkinek rendben van, azaz az anyukának, illetve a keresztlevél benne van a GIA rendszerbe, akkor ez, és van GIA kártka, akkor ezt két klikk, és ezt mindent lehet igényelni. Na, de viszont általában nálunk vannak mindig problémák, hol az anyukának a paszportja nem egyezik a rendszerbe, hol a gyerek keresztlevelébe valami hiba van, ugye lehet hozzánk nyugodtan fordulni, paszport kód az anyukának, keresztlevél gyereknek kód, illetve egy számlaszám kivonat, és azt már ott el tudjuk a kérvényt venni, illetve beregisztráljuk.
3: Hogyan működik utána ez tovább? Tehát történik egy utalás?
4: Igen, ez egyszer. Egy egyszeri felszámolás, hát ez időigényes, ugyebár, mert ott állandóan mennek ezek ellenőrzések, hogy a gyerek tényleg benne van-e a listában, és aztán felszámoljuk erre a számlaszámra ezt az egyszerű 5000 grivnyás segélyt. És azt le lehet vásárolni.
3: Ha valaki ügyfélszolgálaton jelenik meg, ebben a segélyezéssel kapcsolatban mit vigyen magával?
4: Passport kód, keresztlevél, gyermeknek kód, illetve egy számaszám ki van.
3: Az iskolából valamilyen igazán semmilyen?
4: Nem.
3: Tehát azt már önök le tudják ellenőrizni ott a rendszerben.
4: Igen, rendszerben megy.
3: Utána az átutalt összeg az bárhol levásárolható?
4: Hát ilyen iskolai dolgokra, ami a gyereknek elő van írva, ilyen ruházat, illetve iskolai tanszerek, ilyenekre.
2: Ha már gyermekek, akkor maradjunk a gyermekeknél. 7000 grivnyás havi támogatásban részesülnek egy éves korig a szülők, egy szülőtő csecsemő után. Utána viszont van egy 8000 grivnyás támogatási rendszer, ha beállnak a munka rendszerbe. Ez hogyan néz ki? Milyen folyamat ez?
4: Igen, elég sok változás van itt a szociális segélyek körül. Ugye van egy egyszeri kifizetésünk az 50000 grivnya a szülés után, amit kapnak az anyukák. Aztán miután befejeződik a beteglap, aztán következő naptól már törvény szerint jár nekik az egyéves korig a támogatás, ami 7000 grivnya havonta egyéves korig. Ezt tehát lehet igényelni egész másfél éves, míg nem lesz a gyermek, mert sokan vannak külföldön. Szóval nem muszáj rögtön jönni hozzánk, hanem akármikor a gyermek egyéves és 5 hónapos és 20 napos, és lehet jönni, ezt az egyéves segélyt, a 7000 grivnyát lehet igényelni. Ez is egy változás, utólag pontosan ez is most egy változás, eddig 1 év 3 hónap volt, és most van egy új rendelet, ami szerint 1 év és 6 hónapos korig lehet igényelni. Ez alatt a hónapok alatt munkaviszonynak számít az anyukának, aztán a kifizetések leállnak, mikor a gyermek betölti az 1 éves kort. Illetve ha az anyuka munkába áll hivatalosan, a gyermeket beadja egy intézetbe, bölcsödére gondolok, akkor lehet hozzánk fordulni, van ez a 8000 grinyás, ilyen jászla nevezetű segély, ami 3 éves korig fizetődik. Itt már a munkaviszony az anyukáknak nem megy, mivel ők már hivatalosan dolgoznak.
3: Ezt a kifizetést is lehet ilyen keresztül igényelni, vagy személyesen?
4: Jelenleg még nem működik, de előre láthatólag ez minden fog működni egy ilyen keresztül, de jelenleg még nem.
3: Még augusztust írunk, talán messzinek tűnik a téli fűtési időszak, de hát, hogy is mondjam, ilyenkor lányos, kell talán... Igen, most kell elkezdeni készülni arra, hogy azért remélhetőleg lesz majd valamikor november-október, és hát ilyenkor mindig felmerül a szubvenciónak, a lakhatási támogatásnak a kérdése. Lehet-e fordulni, illetve ha igen, akkor milyen változások vannak ebben a rendszerben?
4: Igen, nagyon sokan fordulnak már hozzánk, mert ugyebár most a nem fűtési szezonra is volt egy automatikus átszámolásunk, valakinek kijött kifizetés, valakinek nullás, aztán megint ősszel fogjuk csinálni automatikusan az átszámolást, de ha valakinek bármi változás történt a családban, valaki elhalálozott, valaki született, átregisztrálódtak, illetve ha valakinek a családban van olyan, aki be van regisztrálva az adott címen, illetve nem lakik ott, akkor ugye csinálnak ilyen aktot, ahol alátámasztják, hogy mondjuk két idős házas pár él, a fiatalok külföldön vannak, azoknak viszont új kérvénnyel kell hozzánk fordulni októbertől mindenféleképpen, de ha vannak kérdések, azt is jobb, hogyha jönnek, tisztáznak, mert nagyon sok félreértés van, és akkor aztán az emberek nem kapják meg időbe ezt a támogatást.
3: Igen, sokszor volt ez
4: nyugodtan
3: probléma,
4: jöjjenek, hogy... igen, és akkor érdeklődjenek, mi ott konzultáljuk.
2: Talán fontos megjegyeznünk, hogy ebben a témában rengeteg ilyen tévhit van. Hogyan kell elképzelnünk általánosságban ezt a rendszert, ezt a szubvenciós rendszert? Kiknek és milyen formában van
4: hát
2: lehetőség?
4: Ami fontos, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy mondjuk, hogyha nyugdíjasokról beszélünk, akkor 60 plusz, illetve kell, hogy legyen jövedelem mindenkinek. A 18 éves kor után mindenkinek kell, hogy legyen jövedelem, aki a családtagok. Dolgozni kell, illetve a szociális segélyeket, ha kapnak, az is beleszámítódik, mert hogyha valakinek a családtag közül nincsen jövedelme, akkor az automatikusan el van utasítva. Ez ami a legfontosabb. Hát nyilván itt kell Ukrajnába tartózkodni, ez az akt, ami még fontos, hogy nagyon sokan erről nem tudnak, hogy két idős lakik, vagy egyedül laknak otthon, sokan vannak, többen vannak beregisztrálva, nagyon sokan külföldön vannak, ugye a családok, a fiatalok, és akkor nem igénylik. Mindenkinek felhívom a figyelmet, menjenek fel a községházára, kérdezzék meg, ott vannak a kollégák, mit lehet tenni. Ők tudnak segíteni, aktot csinálnak, kimennek, alátámasztják a szomszédok, hogy egyedül él a mama, vagy a papa, vagy akár ketten élnek, és akkor lehet igényelni. És ez sok segítség az időseknek.
3: Ennek a segélynek azért mégiscsak van egy anyagi alapja, tehát különböző munkahelyeken dolgozunk, különböző a fizetésünk, és bizonyára van egy olyan szint, egy olyan kritérium meghúzva, hogy mennyinél érdemes már elindulni, tehát melyik az a fizetési kategória, ami alatt, hogyha tartózkodik az ember, akkor azt mondja,
4: hát
3: hogy...
4: Mindenféleképpen a minimálbért mondom, ott már meg lehet kezdeni, meg lehet próbálni, ez mind attól függ, hányan vagyunk a családban, kinek milyen jövedelme van, ez mind összeadódik, illetve visszamenőleg kvártálonként osztódik, úgyhogy ez egy elég bonyolult folyamat, aminek mindenkinek individuális, úgyhogy az kiszámolódik. Meg be kell nyújtani a kérvényt, és akár hogyha nullásra jön ki, akkor a következő átszámolásba is ők már bele fognak kerülni, ha esetleg változik a jövedelem.
2: Úgynevezett bázis szociális alapnak a lehetőségéről mindenképpen beszéljünk.
4: Igen, ez is egy új segély, sokan élnek vele, 4500 grivenyről beszélünk minden egyes családtagra, itt is fontos, hogyha férfeleségről beszélünk, munkaviszony kell, hogy legyen, dolgozni. Az a lényeg, hogy 3 hónap visszamenőleg munkaviszony kell, hogy legyen az anyukának is, illetve ha fér van, akkor a férnek is. 5 kategória van, aki ezt igényelheti, ez akik kapják a nagycsaládos támogatást, akiknek nem fizetik az alimentet, ilyen segélyünk is van, hogyha valaki azt kapja, a kis jövedelmű segély, illetve egyedülálló anyai segély. És még van egy új kategória, a 65 pluszosok, akiknek nincs joguk nyugdíjra, nincs 15 év munkaviszonyuk. Van egy ilyen segély, ez az ilyen 65 plusznak nevezzük, akiknek nincs joguk örökségi nyugdíjra. Ez az 5 kategória, aki igényelheti.
3: Ez azt jelenti, hogy szociális segélye van, és emellé még igényel.
4: Nem emellé, hanem ilyenkor jön a jog, hogy ezt megigényeljük. Ilyenkor van egy kérvény, amivel megigényeljük, és akkor elbírálják, hogy kiszámoljuk kb., hogy mennyi lenne ez a havi segély. És akkor bejön az illető mondjuk következő nap, azt mondja, hogy én inkább ezt a bázisos új szociális segélyt kérem, akkor erről le kell mondani. Szóval ez csak ad jogot arra, hogy ő ezt megigénye, de arról le kell mondani az előző segélyről.
3: Ez szintén egy egyszeri kifizetés?
4: Nem, ez egy pilotnyi projekt, ami 2 évre szól, automatikus hosszabbítás minden fél évben, hát már második fél évben átmentünk, ez működik.
2: Már csak augusztus 6-át érünk, de 17-től új elérhetőségek jelennek meg a
4: Pontosan, igen, a Kárpátalján új elérhetősége lesz a nyugdíjalapnak, új telefonszámunk van 0800 503 753, és ez 7 órától 8-ig fog működni, hétfőtől péntekig, illetve szombaton 8-tól 14-ig.
3: Ha valaki helyzeténél fogva mondjuk telefonon nem tud keresni, vagy nem tud kommunikálni, vagy kevésbé kommunikál, és mégis akadályoztatva van, nem tud bejönni Beregszázba, továbbra is tartanak fogadónapokat. Mennyire sikeres ez a fajta kapcsolattartás a lakossággal?
4: Hát ez nagyon sikeres, nagyon sokan nem jönnek be a városba, mert drága az úti költség, nincsenek buszok, úgyhogy várják, meleg van, várják a nyugdíjosztály munkását minden hónapban Beregen. Tartunk minden hónap első szerdája, Nagy Bégányi kistérségben vagyunk minden hónap második kedje, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve minden negyedik szerda Kaszony. Ezt szoktuk hirdetni a Facebookon, kollégák is az oldalunkon is szoktuk, úgyhogy nyugodtan.
2: Mi itt a rádióban is.
4: Ti is szoktátok pontosan, úgyhogy reggel 8-tól délután 1-ig magyar idő szerint lehet menni kollégákhoz is fordulni. Bármilyen kérdés ott is el lehet intézni.
2: Nagyon szépen köszönjük, adásunk végéhez érkeztünk. Sok erőt és áldást kívánok az életére munkájára.
4: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bajó Katalinnal, az Ukrán Nyugdíj Alap Beregszászi Kirendeltségének vezetőjével beszélgettünk.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Трансфер Алекс Транс. Ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси. Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
12: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
9: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове. Село Велика Добронь. Селище Велок. Село Пейтерфолово. Село Малі Геївці. Місто Виноградів. Селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: 12 óra múlott egy perccel, hölgyeim és a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el, a csütörtöki különkedés szólt egészen 2 óráig keresztül élőben itt a Púzus FM héterében.
1: De még csak csütörtökön, holnap még egy pénteki nap van előttünk, és holnap is találkozunk majd, viszont a mai naptól is szeretnénk egy idézettel búcsúzni, illetve egy gondolattat engedni útjára a hallgatókat. 1881-ben a mai napon született meg Sir Alexander Fleming. 145 éve történt az, hogy a penicillin feltalálója, felfedezője megtalálta, napvilágot látott, bocsánat. Igen, és hát tőle egy gondolat. Minden pillanatban két út van előttünk. Ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választjuk, de lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, melyik a jobb.
0: A Kárpátaljai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Maradjunk otthon, nagyon meleg lesz a mennyi a folyamán, de ez már a csúcs. Lehet, hogy holnap megérkezik a várvárt lehűlés. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
1: És Béta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra, sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Вы слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 6-án csütörtökön. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
7: Вітаємо радіослухачів у четвер 6 серпня. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
6: A légvédelem erői 66 drónt semmisítettek meg, amelyekkel az orosz megszállók Ukrajnát támadták. Erről az ukrán fegyveres erők légiereje számolt be. A jelentések szerint 29 csapásmérő drón és egy Onyx rakéta becsapódását rögzítették 18 helyszínen, valamint a lelőtt roncsdarabok lezuhanását 5 helyszínen. Az orosz csapatok tűzérséggel és drónokkal augusztus 6-án reggelre több mint 30 alkalommal támadták a Dnipropetrovszki terület két járását. Két ember megsebesült. Az orosz katonák drónnal támadtak meg egy autóbuszt a Herszon megyei Komiszani településen. A támadás következtében 6 civil lakos megsérült. Az augusztus 6-ra víradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapás következtében Szumiban 13 ember sérült meg, közölte a korrespondent.net.
8: Сили протиповітряної оборони знешкодили 66 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовані влучання 29 ударних БПЛА та однієї ракети «Онікс» на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей – уламків на 5 локаціях. Війська РФ із застосуванням артилерії та безпілотників станом на ранок 6 серпня понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області, зазнали поранень двоє людей. Уранці 6 серпня російські військові атакували дроном автобус у селищі Комишани на Херсонщині. Унаслідок удару поранення отримали 6 мирних жителів. Внаслідок російського авіаційного удару вночі у Сумах постраждали 13 осіб, повідомляє кореспондент.net.
6: 1 millió forintos támogatást kapott egy viharkárosult család Karácsfalván. Július 27-én orkánerejű szélvihar és jégeső vonult végig Kárpátalján, amely több településen is jelentős károkat okozott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének közreműködésével a Rákóczi Szövetség közössége 1 millió forintos támogatást nyújtott egy karácsfalvai nagycsalád számára. A következőben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják.
9: Láttuk, hogy hogyan indult egy gyűjtés a károsultak részére. Mi pedig hát a kapcsolatrendszerünkön keresztül igyekeztünk tájékozódni, hogy pontosan mi is történt, és a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a tanácsát kértük abban, hogy a Rákóczi Szövetség is hol és hogyan tudna legjobban segíteni. És hát az a javaslat fogalmazódott meg, hogy Karácsfalván van egy család, a házát teljes egészében tönkretette a vihar, illetve a megélhetésüket jelentő fólyasátrakat is, a termésüket is, és akkor akkor közösségünk összefogásának köszönhetően nekik adhattuk át a Nagycsaládosok Egyesületével közösen azt az 1 millió forintot, amit a Rákóczi Szövetség közössége összegyűjtött és felajánlott.
8: Родина із Карачин, які постраждали від негоди, отримали допомогу в розмірі 1 мільйона форентів. 27 серпня Закарпаттям пронісся буревій із градом, який завдав значних збитків у кількох населених пунктах. За сприянням спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей, товариство Ракоці надало допомогу в розмірі 1 мільйона форентів багатодітній родині з Карачин. Далі до вашої уваги Чон Горчакі, президент товариства Ракоці. Бачили, що розпочався збір допомоги для постраждалих від негоди. Тому через нашу мережу зв'язків намагалися з'ясувати, що саме сталося. І звернулися за порадою до спілки закарпатських угорських багатодітних сімей. Як товариство Ракоці могло б найкраще допомогти? Де і в якій формі? Було запропоновано допомогти родині з Карачин, у якої буревій повністю зруйнував будинок, а також пошкодив теплиці, що забезпечували їхній заробіток і знищив урожай. Завдяки об'єднанню нашої спільноти ми разом зі спілкою закарпатських угорських багатодітних сімей передали цій родині 1 мільйон форентів. Допомогу, яку зібрала та запропонувала спільнота товариства Ракоці.
6: Az új tanév kezdetétől az állam napi 50 hrivnyával finanszírozza az étkezés költségeit egy elemi iskolás, és 60 hrivnyával az 5-11. Osztályos iskolások esetében. A fennmaradó költségeket a megyei és helyi költségvetésekből fedezik. Korábban az elemi iskolák növendékei és az 5-11. Osztályok kedvezményes kategóriába tartozó tanulói részesültek ingyenes étkezésben. Kárpátalja számára 399.728,8 hrivnya célzott támogatása. Biztosítanak. Ez lehetővé teszi, hogy közel 143 ezer kárpátaljai iskolás gyermek ingyenes meleg ebédet kapjon.
8: Із початком нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат закриватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Раніше безкоштовне харчування надавали учням початкової школи та дітям пільгових категорій 5-11 класів. Для Закарпатської області передбачено 399 728,8 тисяч гривень пільгової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовними гарячими обідами майже 143 тисячі закарпатських школярів.
6: Kárpátalján a síkvidéki folyók vízhozama idén-nyáron a megszokott érték mindössze 25%-ára csökkent. Ez különösen a Latorcát, az Ungot és a Tiszát érinti, közölte Natália Platonova, a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ meteorológiai kutatási osztályának vezetője. A hegyvidéki térségekben valamivel kedvezőbb a helyzet. Az ottani csapadéknak köszönhetően a folyók vízhozama a sok éves átlag mintegy 33%-át éri el. A szakember szerint a jelenség fő oka a talajvízszint folyamat. Csökkenése. A 2016 óta gyűjtött adatok alapján a helyzet évről évre romlik, Kárpátalja pedig fokozatosan tartós vízhiányos időszakba kerül.
8: На Закарпатті цього літа водність річок у низинній частині області знизилась до 25% від норми. Йдеться, зокрема, про річки Латориця, Уж і Тиса. Повідомила начальниця відділу метеорологічних досліджень Закарпатського центру з гідрометеорології Наталя Платонова. За її словами, дещо краща ситуація у гірських районах, де завдяки дощам водність річок становить близько 33% від норми. Вона пояснила, що основною причиною є зниження рівня ґрунтових вод. Аналіз даних із 2016 того року свідчить, що ситуація погіршується щороку, а регіон поступово переходить у режим маловоддя.
6: Chicago polgármestere Brandon Johnson augusztust hivatalosan és Ukrajna hónapjává nyilvánította a városban. Erről az amerikai ukrán kongresszusi bizottság Illinois-i részlege számol be. A nyilatkozat kiemeli Ukrajna szabadságáért, demokráciáért és szuverenitásáért folytatott küzdelmét, valamint az ukrán-amerikai közösség jelentős hozzájárulását Chicago kulturális, gazdasági, oktatási és közösségi életéhez. A város ezzel is kifejezi szolidaritását Ukrajnával, és egész augusztusban tisztelt az amerikai-ukrán közösség öröksége, kitartása és eredményei előtt, közölte a karpat.in.hu.
8: Мер Чикаго Брендон Джонсон проголосив серпень цього року місяцем України в місті. Про це повідомляє Український конгресовий комітет Америки, відділ штату Іллінойс. У прокламації відзначається боротьба України за свободу, демократію та суверенітет, а також внесок українсько-американської громади в культурне, економічне, освітнє та громадське життя Чикаго. Місто висловлює солідарність з Україною та вшановує спадщину, стійкість і досягнення українців Америки протягом усього серпня, повідомляє karpat.in.ua.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a hőség, napközben 38 fokot mérhetünk, ami estére 30 fokig csökken. Holnap némileg kevesebbet mutatnak majd a hőmérők, napközben 33 fokot mérhetünk majd.
8: У другій половині дня спека збережеться. В день температура повітря підніметься до 38 градусів, а увечері знизиться приблизно до 30 градусів. Завтра температура буде дещо нижчою, в день очікується близько 33 градусів тепла.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
8: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek harmadik fordulójában az első mérkőzéseket. A dán Aarhus hazai pályán minimális különbséggel legyőzte a Szabák csapatát. A játéknap másik találkozóján a Fenerbahce otthon nyert az osztrák Sturm Graz ellen. A török együttesben az angol Mason Greenwood megszerezte első gólját a 45. percben. A Ferencváros szintén az odavágón 1-0-ra múlta felül a lengyel Gurnyi Zsábzsét. A győztes találatot a 24 éves román középpályás Mariusz Korbu szerezte. Матчи в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Данский Орхус в дома минимально обыграл Сабах. Мишему матчу игрового дня Фенербахче в дома переміг австрийский штурм. На 45-й хвилині своим першим голом за стамбульский клуб визначився англійський вінгер Мейсон Грінвуд. Ференцварош вдома мінімально переграв польський гурник Забже з рахунком 1-0. Єдиним голом у грі визначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу. Az UEFA döntés értelmében a 2026-27-es idényben már négy sárga lap után jár automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Az új szabály az őszi liga szakasz kezdetétől lép életbe. A szövetség azzal indokolta a változtatást, hogy a két évvel ezelőtti formátumváltás miatt megnőtt a mérkőzés szám, ami aránytalanul sok eltiltást eredményezett a sárga lapok felhalmozódása miatt. A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változik. Az UEFA arról is rendelkezett, hogy a stadionok kijelzőin, ahol technikailag megoldható, ezentúl fel kell tüntetni a rendes játékidő utáni percek múlását is, mégpedig 45+1, 45+2 formában, nem pedig folyamatos időként. Az UEFA szerint a korábbi kijelzőkre vonatkozó előírás elavult volt és rontotta a stadion élményt, hiszen a mérkőzések ma már mobil eszközökön is könnyen követhetők. Az hírnozrésényem UEFA a szezonyi 26-27 automatisna odnomácsiva diszkvalifikáció Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції настане вже після 4 жовтих карток, а не 3. Нове правило набуде чинності з початком осіннього етапу. УЄФА пояснила зміни тим, що після реформи формату 2 роки тому кількість матчів зросла, що за спостереженнями призвело до непропорційного збільшення дискваліфікацій через накопичення жовтих карток. Правила щодо подальших попереджень залишаються незмінними. УЄФА також ухвалили рішення, що на стадіонних табло, там де це технічно можливо, відтепер необхідно відображати хвилини доданого часу у форматі 45+1, 45+2, а не як безперервний хронометраж. УЄФА зазначили, що попередня вимога щодо відображення часу була застарілою, адже матчі сьогодні легко відстежувати й на мобільних пристроях. Mohamed Salah a török Trabzonspor játékosa lett. A korábbi Liverpool vezér már a klub mezében is pózolt és megkezdte az ismerkedést az új csapattal. Az Anfielden töltött évek alatt a támadó a klub történetének egyik legsikeresebb futballistájává vált. Kétszer nyerte meg az angol bajnokságot, Bajnokok Ligája győztes lett, elhódította a klubvilágbajnoki címet, az UEFA szuperkupát, valamint az angol kupát és az angol szuperkupát is. Salah az angol Premier League történetének legeredményesebb afrikai játékosa és negyedik áll az örök ranglistán, a liga legjobb gólszerzői között. Mohamed Salah stal hráčem tureckého Trabzonspora. Ex-líder Liverpoolu už sfotografoval se u futbolci nového klubu a rozpočal známostvo s komandou. Z roky vystupil na Anfieldi forward stal jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii klubu. Vin dvíci vyhrál šampionát Anglie, zdobul titul premiérské ligy čempiona, klubno čempionátu světa, superkupka UEFA, takož triumfoval u kubku za superkupku Anglie. Salah je nejkrásnějším afrikánským bombardérem в історії АПЛ та посідає четверте місце у списку найрезультативніших гравців ліги за всі часи. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це при

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: улюблене місце твого маленького улюбленця.
1: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapálma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapálmában. Arapálma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térd be hozzánk. Arapálma. A kis kedvenced kedvenc.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювали.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány minden nyáron népszerű tehetség gondozó és tematikus táborokat szervez kárpátaljai iskolások számára, különös hangsúlyt helyezve a sporttal kapcsolatos programokra. A tábor célja, hogy a sport segítségével erősítse a kárpátaljai fiatalok egészség tudatosságát, önfegyelmét és közösségi szemléletét, miközben hozzájárul test és lelki fejlődésükhöz. Váradi Natáliát, a Genius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
1: A Genius Jótékonysági Alapítvány szervezésében augusztus 3-án kezdődtek meg a sporttáborok, amikor is egyéni és csapat sportok zajlanak, tulajdonképpen a 9. Beregvidéki sporttáborban, ahova összesen 58 gyermek jelentkezett, 10 településről, 10 oktatási intézményből, illetve a 6. Unvidéki sporttáborban, ahol 52 gyerek jelentkezett, 8 településről, 9 intézményből. Kiváló szakemberek dolgoznak velük, és a sport különböző ágazataival foglalkoznak, kézilabda, kosárlabda, foci, asztali tenisz és mindenféle logikai játékok is. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet barátkozzanak, ismerkedjenek, hogy megtanuljanak együtt a közös célért dolgozni és küzdeni.
0: Благодійний фонд «Геніус» Кошно-Літа організовує популярні табори для обдарованої молоді та тематичні табори для закарпатських школярів, приділяючи особливу увагу спортивним програмам. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді зазначила, що на 9-й спортивний табір Бергівщини зареєструвалося 58 дітей із 10 населених пунктів та 10 навчальних закладів, а на 6-й спортивний табір Ужгородщини 52 дитини з 8 населених пунктів та 9 навчальних закладів. З ними працюють висококласні фахівці, які займаються різними видами спорту – гандболом, баскетболом, футболом, настільним тенісом та всякими логічними іграми. Метою табору є зміцнення свідомого ставлення до здоров'я, самодисципліни, водночас сприяючи їхньому фізичному та духовному розвитку. Благодійний фонд «Геніус» організовує літні табори з 2011 року. Тематика таборів адаптована до інтересів місцевої молоді. Az új kézilabda idény első trófeájáért indul a küzdelem. Szeptember 5-én a Zungvári Kárpáti együttes a legnagyobb riválisával, a Lembergi Hálicsánkával csap össze az ukrán szuperkupáért. Ez a mérkőzés nyitja meg az ukrán női kézilabda új idényét. A pályán a két legerősebb csapat találkozik, ami garantálja a kompromisszummentes küzdelmet. Az őrült tempót, az érzelmeket és a látványos kézilabdát egészen az utolsó másodpercig. A találkozót a Junis sportcsarnokban rendezik. Боротьба за перший трофей нового сезону. 5 вересня ужгородські Карпати зіграють проти свого головного суперника львівської Галичанки у матчі за Суперкубок України з гандболу. Саме ця зустріч відкриє новий сезон українського жіночого гандболу. На майданчику зійдуться дві найсильніші команди країни, тож уболівальників очікують.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlókacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek harmadik fordulójában az első mérkőzéseket. A dán Aarhus hazai pályán minimális különbséggel legyőzte a Szabák csapatát. A játéknap másik találkozóján a Fenerbahce otthon nyert az osztrák Sturm Graz ellen. A török együttesben az angol Mason Greenwood megszerezte első gólját a 45. percben. A Ferencváros szintén az odavágón 1-0-ra múlta felül a lengyel Gurnyi Zsábzsét. A győztes találatot a 24 éves román középpályás Máriusz Korbu szerezte. Матчу в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Данский Орхус в дома минимально обыграл в Сабах. Меньшему матчу игрового дня Фенербахче в дома переміг австрийский штурм. На 45-й хвилині своим першим голом за стамбульский клуб відзначився англійський вінгер Мейсон Грінвуд. Ференцварош дома мінімально переграв польський гурник Забже з рахунком 1-0. Єдиним голом у грі відзначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу. Az UEFA döntés értelmében a 2026-27-es idényben már 4 sárga lap után jár automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Az új szabály az őszi liga szakasz kezdetétől lép életbe. A szövetség azzal indokolta a változtatást, hogy a 2 évvel ezelőtti formátumváltás miatt megnőtt a mérkőzés szám, ami aránytalanul sok eltiltást eredményezett a sárga lapok felhalmozódása miatt. A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változik. Az UEFA arról is rendelkezett, hogy a stadionok kijelzőin, ahol technikailag megoldható, ezentúl fel kell tüntetni a rendes játékidő utáni percek múlását is, mégpedig 45 plusz 1, 45 plusz 2 formában, nem pedig folyamatos időként. Az UEFA szerint a korábbi kijelzőkre vonatkozó előírás elavult volt és rontotta a stadion élményt, hiszen a mérkőzések ma már mobil eszközökön is könnyen követhetők. Згідно з рішенням УЄФА у сезоні 26-27 автоматична одноматчева дискваліфікація в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференції настане вже після 4 жовтих карток, а не 3. Нове правило набуде чинності з початком осіннього етапу. УЄФА пояснила зміни тим, що після реформи формату 2 роки тому кількість матчів зросла, що за спостереженнями призвело до непропорційного збільшення дискваліфікацій через накопичення жовтих карток. Правила щодо подальших попереджень залишаються незмінними. УЄФА також ухвалили рішення, що на стадіонних табло, там, де це технічно можливо, відтепер необхідно відображати хвилини доданого часу у форматі 45 плюс 1, 45 плюс 2, а не як безперервний хронометраж. УЄФА зазначили, що попередня вимога щодо відображення часу була застарілою, адже матчі сьогодні легко відстежувати й на мобільних пристроях. Mohamed Salah, a török Trabzonspor játékosa lett, a korábbi Liverpool vezér már a klub mezében is pózolt és megkezdte az ismerkedést az új csapattal. Az Anfielden töltött évek alatt a támadóval klub történetének egyik legsikeresebb futballistájává vált. Kétszer nyerte meg az angol bajnokságot, Bajnokok Ligája győztes lett, elhódította a klubvilágbajnoki címet, az UEFA szuperkupát, valamint az angol kupát és az angol szuperkupát is. Salah az angol Premier League történetének legeredményesebb afrikai játékosa és negyedik helyen áll az örök ranglistán, a liga legjobb gólszerzői között. Mohamed Salah stal hráčem tureckého Trabzonspora. Ex-líder Liverpoola už sfotografoval se u futbolci nového klubu a rozpočal znajomstvo s komandou. Z roky vystupil na Anfieldi forward stal jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii klubu. Vin dvíči vyhrával čempionát Anglie, zdobul titul premožce Ligy čempiona, klubno čempionátu světa, superkubka UEFA, takož triumfoval u kubku ta superkubku Anglie. Salah je nejkrásnějším afrikánským bombardérem в історії АПЛ та посідає четверте місце у списку найрезультативніших гравців ліги за всі часи. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки,

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Привіт, я Моя, слухайте на радіо Пульс мою пісню Дарма. Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv, a Királyok hangja, a rock történelem egyik legikonikusabb zenekarára, a Queenre emlékezünk. Az elkövetkezendő fél órában végigjárjuk a legendás együttes legnagyobb pillanatait, hallgatjuk slágereiket, és természetesen nem feledkezünk meg Freddie Mercury varázslatos egyéniségéről sem. Maradjatok velünk, kezdünk! Vítáňa radio sluchačám, сьогодні у програмі музичний трек ми проведемо час з легендарним британським гуртом Queen, одним із найуспішніших гуртів в історії рок-музики. Ми ознайомимося з передісторіями і, звичайно, не забуваємо про чарівну особистість Фредді Меркурі. Починаємо!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcs embereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala. Nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrásvíz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket, aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát.
1: No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz.
0: A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t. Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, rengett belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap,
1: Uccu, neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszván ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy nekiállhasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyik ért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrazd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette! Kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot! Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél, ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony, mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve. Kirántja a kardját, de Biz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, s nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
2: Jaj, befázom!
1: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
2: Jaj, én befázom!
1: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél!
2: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
1: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
2: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
1: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a 3 arany hajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öregasszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét-honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
2: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
1: Mit beszélkend?
2: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
1: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világjósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Édes Istenem, meghalt a bátyám. Sóhajtott keservesen Vízipál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt három állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vízipál úgy hasonlított Vízi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. S mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az urat

Amikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól. Jaj, befázom! Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál, de a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában. Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te ezel békát. Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogták, hogy moccani sem tudott. Kegyelmez az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is. Hát jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókuszpókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, s mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam ostatva.
3: Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.